0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád alosú gomb, baby, love me tender. Pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste,

0: Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Paks FM.
2: Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum átfogó elemzést nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Kiemelték, a tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben és hogyan jutott el idáig.
2: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként, tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezényüzemben kívül van, tehát mind a négy vezénylő plusz még a külső üzemvillamos szolgálat is hozzám tartozik.
3: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
2: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolában. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
1: Az idei atomerőmű majálisan a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Németh Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba. Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal ezen a héten. A NAV ellenőrei május 4-e és 8-a között a zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik az üzletekben és a közterületen. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Faddon, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Iregszemcsén, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
4: Gratulálok a játékosainknak, mert A minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első félidőben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok, azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
1: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
6: Paks FM.
5: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzánk.

0: adat csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton. Jól lehet, Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter korábban 5000 katona kivonását említette, Trump Floridában újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt, írja az Index. Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000 Németországban van. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentés Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagy termében a Hello Demencia, Üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézményvezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk Egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az Egyesület elnöke Kávási Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk, különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részeg vezetésében és irányításában dolgozik, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesül, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye.
1: Bak Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
3: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, ne maradjunk egymagunk, hogy nem szabad bezárkózni, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó. Van érintett a családba, igen. Sajnos ő már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak vele. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig. És én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek egy kicsit a megelőzése. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok. Van sok ismerős itt megbeszéljük a dolgokat. Szeretek emberek között lenni.
1: Az Alzheimer Café Paks előadás sorozat májusban folytatódik, és júniusban is lesz összejövetel. Az internet adta felületeken tájékoztatja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület a következő időpontról. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során 2 pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a 2 közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perc reggel, 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. május 4-ére, hétfőre ébredtetek. Az év 19. hetét kezdjük meg, és határozottan nyárias időre számíthatunk állítólag a mai és a holnapi napon. Szóval jó reggelt, és Strasser Andi vagyok, és én hozom nektek ma reggel az élesztőt, mutatnám szokás szerint így hétfőn. Remélem, hogy a három napos hosszú hétvége azért pihenéssel is járt. Hát sok volt azért a rendezvény a vételkörzetünkben, erről egyébként, illetve ezekről lesz szó majd 9 óra után, illetve nagyon sokan kaptak májusfát is, áprilisról, májusra virradóra, még erre is visszatekintünk majd ma reggel. Szóval lássuk, hogy mire számíthattok, ami az időjárást illeti mindenek előtt. Ha már mondtam, hogy nyárias idő várható, már a 23, holnapra 27 fokot ígértek egyébként. Továbbra is szeles idő, de csapadékmenteset. Most a meteorológiai előrejelzés azt mondja, hogy szerdától esetleg egy olyan másfél, akár két héten keresztül is jöhetnek csapadékosabb napok, amire igazán nagy szükség van, de ennyire ne szaladjunk előre, tehát a mai napra napsütéses, nyárias, kissé szeles időt ígérnek, 23 fokkal, amikor én jöttem, 9 fokos volt a levegő hőmérséklete, és most nézem, pontosan ugyanennyi, 9,5 itt Pakson a stúdiónál, szóval így készülődjetek, hogy egy vékony pulcsi vagy kardigán még elkél. Én viszont már eleve szandálban jöttem, tehát ilyen zokni mentes történettel készültem a mai napra, és szerintem nyugodtan lehet így készülni. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy május 1-én a munkaünnepén egyébként hideg rekord született, az utolsó tavaszi hónap több fokos faggyal indult, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason mínusz 5,3 fokig süllyedt a hőmérséklet. Egyébként május 1-én valóban nem volt az a nagyon-nagyon meleg, egy picit hűvösebben indult a délelőtt. Jó, aztán a napon akár le is lehetett égni, de ezt már megszoktuk, hogy ez akár áprilisban is előfordulhat az utóbbi években. Hát ennyit az időjárásról, ami az utakat illeti, balesetről így a korai órában nincs hírünk. Egyébként tegnap este egy kedves hallgatónk jelezte 7:30 körül, a Bakonyból érkezett hazafelé Paksról, hogy a Németkéri úton azt tapasztalták, hogy teljes szélességében le volt zárva az út, és baleset miatt helyszíneltek, reméljük, hogy azóta ott is minden helyre állt. Balesetmentes, nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és akkor lássuk, hogy ma reggel mivel fogunk foglalkozni, és mire lehet számítani a 3x3-as kosár.

Műsorban vendégeim 7 óra után Pap Olga harmonika tanár és Nyirati Gergő a tanítványa érkezik hozzám. Nem is olyan régen, márciusban jártak itt, de azóta Gergő olyan mennyiségű díjat és első helyezést hozott haza, többek között nemzetközi versenyekről is, hogy úgy gondoltuk, hogy ez megér újra egy beszélgetést, úgyhogy elméletileg 7:30-8 között természetesen harmonika szót is lehet majd hallani. Aztán 7:30-ra Pranz Zoltán érkezik hozzám, a Paksi Pranz Zoltán, akinek könyve jelent meg, úgyhogy mondhatnám, hogy egy írót várunk ide a stúdióba. Zoli egyébként az atomerőműben dolgozik, az atomerőmű újságba, magazinba írni is szokott, erről is lesz szó. A valószínűségtől a bizonyosságig, ez a címe a könyvnek, és hát van egy alcíme is, ami többet elárul, megfejthetők-e Pascal gondolatai, mármint Pascal gondolatai című művéről van szó, úgyhogy egy izgalmas beszélgetésre számíthatunk 7:30 és 8 között, és meglátjuk, hogy mit tudunk megfejteni. 8 óra után pedig Bölcskei vendégeim érkeznek, ugyanis a Bölcskei Pince faluban Borongolás címmel rendeznek majd egy ilyen jó kis boros napot. Május 30-án a szervezők érkeznek majd hozzám, úgyhogy egészen távoli programokkal is foglalkozunk majd, mert távoli mondjuk május 4-éhez képest. Szóval ezekkel a témákkal várlak benneteket, miközben természetesen a jó zenék sem maradnak el. Miley Cyrus-szal folytatom, nagyon jó készülődést, és jó vételt mindenkinek!

Takács Nikolász, a Paks FM-en pontosan 20 perccel reggel 6 óra után május 4. napján, ez a nap a tűzoltók napja, úgyhogy ha van tűzoltó ismerősötök, akár meg is lehet köszönteni. Egyébként 1991 óta minden év május 4-éje a tűzoltók napja Magyarországon, a bátorságukról, az önfeláldozásukról szól, illetve a becsületről, amely jó tulajdonságok mind az emberek megsegítésére irányulnak, de mindezek mellett ez a nap a nemzetközi Star Wars nap is. Május 4-én tartják a Csillagok háborúja sorozat rajongói a Star Wars napot. Talán ma már mindenki tudja, hogy egy szójáték révén jött a május 4-i dátum, az erő legyen veled, ugye eredetileg angol nyelven úgy szól, hogy May the Force be with you, ezt ugye könnyen May the Fourth be with you-nak lehet érteni, az a mondat pedig meg már azt jelenti, hogy május 4-e legyen veled, úgyhogy így jött a május 4. Egyébként a szójáték már az 1977-es bemutató után ismerté vált, akkor mutatták be, hát nekünk Csillagok háborúja első részét, de ugye akkor az már a negyedik részként volt meghirdetve. A mai nap névnaposai a Flóriánok, ugye a tűzoltó nap kapcsán sejthettük, a Mónikák is ma ünnepelnek, és lássunk egy-két ritkább nevet is: Amál, Amélia, Antónia, Florin, Flóris, Gotárd, Kocsárd, Pelágiusz és Szilvánusz nevű kedves ismerőseitek is ünnepelhetnek a mai napon. A születésnaposok pedig a hazai hírességek közül együtt ünnepelnek Vágó Bernadettel, aki nem is annyira régen vendégünk volt, 1980-as születésű. Betty Zalaegerszegen látta meg a napvilágot, de tudjuk, hogy egyébként Szekszárdon nőtt fel. 1980. május 4-én született a magyar színésznő, illetve musical énekesnő, vagyis a mai napon 46 éves. Isten éltesse mindenkit, aki vele együtt ünnepel. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: No, lássuk ezen az egészen korai órán, hogy milyen programokra számíthatunk ezekben a napokban. Túl vagyunk a majálison, május 1-én, túl vagyunk a kalocsai gasztrorekordon, na arról még lesz szó ezen a héten, viszont rengeteg új program vár benneteket, ami a holnapi napot illeti. Tolnán újra színház lesz, méghozzá az Emigránsok című színjáték a Tolnai Művelődési Központban, a Lovardában, tehát kedden este 7 órára várnak mindenkit. Pakson író-olvasó találkozó lesz Zsófa Tündével, a dunaújvárosi születésű 50 éves írónő egyik művéből, az Ég tartja földet című regényéből musical is készült, Szikora Róbert és Lezsák Sándor közreműködésével. Szóval Zsufa Tünde érkezik Paksra, méghozzá a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában lehet találkozni vele a keddi napon délután 5 órától. Aztán szintén kedden Szekszárdon is színház lesz, a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című műziket lehet látni a Babits Mihály Kulturális Központban este 7 órától, emellett pedig megnyílik egy kiállítás is Szekszárdon a Babicsban, Színes Tintáim címmel Nemes Sányi Gyöngyi képzőművész kiállításának megnyitójára 17:30-tól kerül sor. Ami a szerdai napot illeti, akkor lesz a beugró Pakson este 7 órától a Csengély Dénes Kulturális Központban a Paksi Antré Színtársulat amatőr színjátszói mellett beugrik egy profi színész is, méghozzá Janklovics Péter, ő lesz a sztár vendégem a beugrónak. Beleznai Endrével is nagyszerű volt a beugró, a Paksi beugró januárban, úgyhogy itt is szerintem rengeteg nevetés várható. Választhatok a héten is programot, és kapcsolódjatok ki.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm. Összeköt.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő, élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök, a Tisza párt elnöke Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás, írja az MTI. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben és hogyan jutott el idáig.
2: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként. Tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezényüzemben kívül van, tehát mind a négy vezénylő plusz még a külső üzemi villamos szolgálat is hozzám tartozik.
3: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
2: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolát. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
1: Az idei atomerőmű majálisan a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Németh Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
4: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játékkép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. Kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első fél időben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok, azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
1: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel járunk reggel fél hét után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Nagyon jó készülődést és egy kiváló hetet az év 19. hetén. Ezúttal újabb egy úgymond rendes hét áll előttünk. A múlt heti rendetlen után egy 3 napos hosszú hétvégén vagyunk túl. Még hogyha majálisoztatok is, vagy esetleg más programot választottatok a hétvégén, remélem, hogy azért tudtatok pihenni, újult erővel lehet neki lendülni. Ennek a mostani hétnek május 4-e van hétfő, és most már 10 fok itt Pakson, Paksnál. A hőmérőnk ennyit mutat a stúdiónál. Nyár meleg várható a mai napon is, sőt, a holnapi napon még melegebb lesz, szerdától pedig csapadékot is ígérnek. Ezek a legfontosabb információk. Egyébként ami a mai napot illeti, mert hogy ez a legfontosabb a készülődéshez. Nyár meleg lehet, 23 fokos országos átlaghőmérsékletet ígérnek, ami azt jelenti, hogy ennél melegebb is lehet bizonyos tájegységeken. Csapadékmentes, kissé szeles idő lesz, sok-sok napsütéssel, és ez szerintem már most is látszik, tegnap is szinte felhősen volt az égen, és úgy tűnik, hogy ma is ez lesz a jellemző. Ma reggel sok-sok vendég érkezik hozzám, sok témáról lesz szó. Kiderült, hogy könyvet írt a Paksi Prant Zoltán, amely könyv ráadásul, hát hogy műfaját tekintve lehet azt mondani, hogy filozófiai, azt majd ő maga megmondja, de 7:30 után elmondja. 7:30 után vele fogunk beszélgetni. Előtte 7 óra után harmonika szót is hallhattuk újra. Itt a Paks FM-en Nyirati Gergő jó voltából, aki újabb fantasztikus sikereket ért el többek között nemzetközi versenyeken, mint harmonika tanítvány, vagy harmonika művész. 8 óra után pedig majd Bölcskére látogatunk a Pince faluba, mert nagyszerű programmal készülnek az ottani szervezők a májusi hónapra, úgyhogy ezek lesznek a témáink, illetve egy kis sportot is ígértem. Pár perc múlva ezzel folytatjuk. Fantasztikus meccset játszott tegnap a PFC, ahogy Robitól is hallottátok a hírekben, ezzel kezdünk mindjárt.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: 2 percen belül 3:47. Ki látta a tegnapi Paksi FC mérkőzést? Itthon Pakson a Fehérvári úton annyira kellemes hangulatban indult a meccs, az édesanyákat is köszöntötték. Egyébként tök jó a fotós összeállítás, amit a Paksi FC a Facebook oldalán ezzel kapcsolatban megosztott. Robitól is hallhattátok a hírekben természetesen. Beszámolunk róla, illetve beszámoltunk róla, hogy a 3. helyre kúszott fel a Paksi FC a tabellán, a tegnapi DVSC elleni győzelmével 5-2 lett az eredmény. Én csak arra emlékszem, hogy úgy éreztem, hogy éppen, hogy elkezdődött a meccs, és már 2-2 volt, szóval tartalmas gólzáporos mérkőzésben lehetett részünk. A gólszerzők a Paksi FC részéről Horváth Kevin, Böde Dániel, Windecker József, Szilie Erik és Zeke Márió voltak. Úgyhogy szép volt, fiúk, hajrá Paksi FC, és hát nagyon-nagyon jól hangzik ez a történet, hogy a bronzérem felé halad a csapat, azok után, hogy azért nem túl jól indult a szezon, ugye, az elején a Paksi FC számára. Tehát tegnap volt a meccs, a következő forduló majd 16-án lesz, vagyis jövő héten szombaton a DVTK ellen, a DVTK fogja fogadni a Fizligában a Paksi FC-t. Ígértem egy kis kosárlabdát is a 3x3-as Paksi bajnokokkal, illetve a fiú csapat két tagjával tudtunk találkozni múlt héten itt az élesztőben, viszont akkor a lánycsapat tagjai nem tudtak eljönni, lezárult a 3x3-as kosárlabda megyebajnokság, április utolsó hétvégén Pécsett a Rádh Géber Akadémia kültéri pályáin rendezték meg. A 3x3-as Baranya és Tolna vármegyei kosárlabda bajnokság szuper döntőjét, melyen több paksi csapat is sikeresen szerepelt, és számos külön díj került egyébként az Atomosokhoz. Az Atomerőmű Sportegyesület női kosárlabda csapat a 3. lett a 3x3-as Baranya vármegyei bajnokságban. A szuperdöntőben is remekeltek a lányok, ott az első helyen végeztek. A szuperdöntőn körbeverés volt, a pontkülönbség döntött az Atomos lányok javára egyébként. A győztes asés csapat tagjai Szabó Petra, Benkő Réka, Kindli Szonya, Voloncs Orsolya voltak. Külön díjat kapott Szabó Petra. Kindli Szonya a legjobb tripladobó lett, míg Kindli Szonya bekerült a Dream Team csapatba is. Páfi Kati kolléganőnk pedig természetesen ott volt a mikrofonjával, Szabó Petrával beszélgetett, aki egyébként 7 éves kora óta kosárlabdázik.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Az Atomerőmű női 3x3-as kosárlabda csapata megnyerte az idei bajnokságot. Baranya megyében indultatok, beszélgető partnerem Szabó Petra, csapatkapitány. Hát Petra, ez meglepetés volt számotokra is, hogy rögtön újoncként ugye az első évben megnyertétek ezt a bajnokságot. Mennyire volt erős a mezőny, és mennyien voltatok?
3: Hát nagyon nagy meglepetés volt, nem számítottunk rá, mert nagyon erős a mezőny, rendkívül jó csapatok ellen játszunk minden hónapban, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy sikerült megnyerni a kupát.
2: 3. lettetek ugye a bajnokságban, és a szuper döntő az, ami múlt hétvégén Pécsett megrendezésre került. A szuper döntőben hogy meneteltetek?
3: A szuperdöntőben először volt 2 győztes meccsünk, ami a legnehezebb meccsek voltak, és a 3. kaptunk ki, sajnos, viszont körbeverés alakult ki, és így nyertük meg a szuperkupát.
2: Szóval akkor pont különbséggel nyertétek meg tulajdonképpen magát a szuperdöntőt. Kik voltak a csapattársaid?
3: A csapattársaim Voloncs Orsi, Benkő Réka, Kindl Szonya voltak.
2: Mindannyian, gondolom, kosaras múlttal rendelkeztek.
3: Igen, igen, mindannyian itt játszottak Pakson, kivéve Orsi, aki pedig Erdélyből csatlakozott hozzánk.
2: És hát külön díjat is elhoztatok, ami azért nagy dolog, mesélj erről valamit.
3: Igen, Szonya lett a bajnokságban a legjobb 3 pontos dobó, úgyhogy nagyon örültünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, és én lettem a döntőben az MVP.
2: Te egyébként mióta kosárlabdázol, tehát egész pici gyerekkorodtól kezdve?
3: Igen, 7 éves korom óta járok edzésre, és kosarazom. Heti kétszer edzünk az aséban, hétfőn és szerdán, illetve mindenki még külön is edz. Én például futok, a lányok kondíznak, erőnléti edzéseket csinálunk, úgyhogy nagyon készülünk mindig a fordulókra. Igen, úgyhogy Szonyának a három pontosok edzésen is mindig nagyon mennek, és szerencsére a megmérettetésen is tudja ezt kamatoztatni.
2: És a csapattársaidnak, a többi tagjának mi az erőssége?
3: Réka rendkívül jó center munkát végez, tehát palánk alatt nagyon szépen védekezik, és nagyon jó a támadásban is. Orsi pedig rendkívül jól védekezik, nagyon szépen szervezi a játékot, és egy oszlopos tagja mind lelkiekben, mind pedig fizikálisan és taktikailag is a csapatnak.
2: És hát azért ne hagyjunk ki téged se, szóval neked mi az erősséged? Hát nem véletlenül lettél ugye MVP.
3: Hát én igyekszem a gyorsasággal, illetve én is igyekszem lelkiekben is támogatni a többieket, és lelkesíteni, és szurkolni, amikor csere vagyok. Szerintem ez is nagyon fontos. Illetve igyekszem a védekezésemmel hozzájárulni az eredményes meccshez.
1: Szabó Petrát hallottátok az elmúlt percekben. Az ASE 3x3-as férfi kosárlabda csapata két bajnokságban is indult. A Tolna vármegyei bajnokság alapszakaszát a harmadik helyen zárták, míg a Baranya vármegyei bajnokságban az elsők lettek. A Pécset megrendezett szuperdöntőben pedig a második helyen végeztek, csupán a Kozár Mislennyel nem bírtak. Külön díjat kapott Szalai Milán, aki a legjobb tripladobó lett, míg Krasznai Iván bekerült a Dream Team csapatba. A csapattagok még Szántó Tamás, Vida Máté, Herman Péter, Lakatos Dávid és Túri Dávid csapatkapitány voltak. Pálfi Katalin kolléganőnk Szalai Milánnal tudott interjút készíteni, aki egyébként idén újoncként lépett pályára a 3x3-ban, és megnyerte a megyei tripladobó versenyt is.
2: Hogy élted meg te ezt az idei esztendőt? Hogy mind tetszett, és egyáltalán hogyan csapottál, hogyan kerültél ide a fiúkhoz a csapatba?
4: Hát ugye én jártam még így esti kosárokra, amióta már nem kosarozom sehol, mert ugye a játékkal való élvezet az nem szűnik meg attól függetlenül, hogy már nem vagyok NB1 A-ba vagy B-be, valami kellett, hogy megint ne csak edzéseken fogjam az ötös labdát, úgyhogy lejárkáltam ide még kosarozni, és ugye ott a srácok azoknak, hogy a fele az a jár. És akkor egész jól beilleszkedtem így a társaságba, úgy voltam vele, hogy talán beférek még ide. Igazából csak mondták, hogy szeretnék én, meg hát nyilván kihívás. 5 meccsen tudtam szerepelni Tolna meg Baranya kupával egybe, de tök jó volt, az egyik meccsen én lettem ugye az MVP-je, annak a fordulónak, akkor az egész Baranya kupának én lettem a legjobb 3 pontos dobója, de biciklizés, hát szál Isten, nem felejtettem el. Voltak nyilván könnyebb meccsek, nehezebbek, de minden fordulónál volt meglepetés, hogy azért akiket mondjuk megvertünk 15 ponttal, az a következő forduló lehet, hogy majdnem 1 ponttal megvert minket, szóval volt így azért druk, meg azért teljesítés mindenképpen. Hát a reggeli kelések azok annyira nem tetszettek, mert ugye mindig utazni kellett, de azért itt azért hajtani kell 3 ellen. Úgyhogy ja, kemény volt, nagyon sok meccs, ahol nem volt cserénk, és csak 3-an toltuk le az egészet, mert ugye egy ember 4-en szokás elmenni egy fordulóra. De jó volt nagyon újra egy kicsit 47-es mezemet fölhúzni. Most jövőre megyek-e, az most majd eldől, mert azért itt alakultak nekem is a családdal kapcsolatos előrelépések, meg a munkán is nagyobb hangsúlyt fektetnek már rám, kicsit fáradtabb is vagyok. Az még ugye eldől, de ha rajtam múlik, én még szeretnék azért itt kosarazgatni. Uh-huh. A sem ezekbe. Mint a régi szép időben, csak kicsit óvatosabban.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Közlekedj velünk!
1: A mai napon is számíthatok forgalomkorlátozásokra, például az M6-os autópályán, mondanám, hogy a szokásos helyen, mert most már több hete a 20-as és a 22-es szelvények között az egyik oldalról a másik oldalra terelik a forgalmat, és általában olyan 8 és 10 óra között a Budapestre haladó forgalom miatt esetleg torlódásra is lehet számítani, de csak 2 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, utána elég gyorsan fel is oszlik, ezt én magam is tapasztaltam múlt héten. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es szelvénynél számíthattok útszűkületre, és akkor ennyi az M6-osról és a 6-osról. Ami még fontos, hogy az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es szelvénynél még mindig zajlanak az útépítési munkálatok, emiatt félútpályás a lezárás. Kalocsa határában szallagkorlátot javítanak az 51-esen, a 116-os szelvénynél a forgalmat félpályán engedik, az 53-as főúton Kiskörös határában szintén a burkolatot javítják, a 27-es szelvénynél a forgalom irányonként váltakozva halad, ami pedig még Tolna vármegyét illeti, a 61-es főúton Dunaföldvárnál az 1-es és a 2-es szelvények között burkolatjavítás kezdődött meg, ott is félpályás a lezárás és jelzőrök irányítják a forgalmat. Pincehelyen pedig a 43-as szelvénynél csőtörés miatt számíthattok útszűkületre és sebességkorlátozásra a 61-esen. Hőgyésznél pedig a 65-ös főúton felmatták az aszfaltot, emiatt a 29-es és a 31-es szelvények között haladt félpályán a forgalom. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összekön. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum átfogó elemzést nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Kiemelték, a tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a Faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balogh Ádám művelődési házba. Számos Tolna vármegyei helyszínen szerveznek véradásokat ezen a héten a szakemberek. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bölcskén az IKST-ben lesz véradás, majd délután fél kettőtől 4 óráig Madocsán a faluházban várják majd a véradókat. Szerdán Györkönyben a teleházban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között, csütörtökön délelőtt fél 11-től délután fél 6-ig Dunaföldváron a művelődési házban várják majd a véradókat. Végül pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
4: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első félidőben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk, itt a végére azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
3: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Harmonika szót ígértem 7 óra után, egy picit másképp megyünk tovább, viszont a harmonikáról lesz szó. Vendégeim a stúdióban, nagy-nagy rohanás után, kifújtad meg a dolga?
2: Igen.
1: Jó, oké. Pap Olga, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola harmonika tanára, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Örülök, hogy újra itt vagy, nem is olyan régen, hát mikor márciusban voltatok itt?
2: Igen, pont a fesztivál előtti napokban.
1: Igen, a Harmonika Fesztivál, a Paksi Harmonika Fesztivál.
2: Igen.
1: Ról beszélgetetek akkor Harmad Gabi kolléganőmmel, azóta viszont annyi minden történt, és hát most is Gergővel együtt érkeztél. Nyitrai Gergő, hát lassan már mondhatom, hogy harmonika művész is itt van velünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát fantasztikus eredményeket hoztál az utóbbi hetekben is haza a Paksra. Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen.
1: Hogy érzed magad?
3: Büszkén.
1: Tényleg? Na, ezt nagyon jó hallani, Olga, hát milyen jó. Büszkén, nagyon helyes. Na, kezdjük a Bosznia-Hercegovinai fesztivállal? Kezdhetjük azzal, vagy menjünk kronológiai sorrendben? Olga, mit javasolsz?
2: Hát a boszniai fesztivál talán a legjelentősebb, legnagyobb horderejű itt most nálunk.
1: Igen, mikor érkeztetek hozzá a fesztiválról, Gergő?
3: Hétfő reggel.
1: Mármint múlt héten.
3: Ezen a héten.
1: Ma van hétfő?
3: Akkor múlt héten, igen.
1: Egy héttel ezelőtt volt, igen, egy héttel ezelőtt, hiszen láttuk a posztokat is, és fantasztikus eredményt értél el a komoly zene kategóriában, az ötödik korcsoportban elhoztad az első helyet.
3: Igen.
1: Mit jelent az, hogy nemzetközi fesztivál Bosznia-Hercegovinában? Egyébként a 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválról van szó. Hány nemzetből, hány országból voltak? Mit tudsz erről?
3: Hogy hány országból voltak, pontosan nem tudom.
2: Abban majd én segítek.
1: Nyugodtan tanárnén én is segítsél.
2: Hát ugye Balkán elsősorban, tehát Bulgáriától kezdve az összes Balkán ország, az összes délszláv ország, plusz jöttek oroszok is, és csehek, szlovákok egészen eddig.
1: Uh-huh. Szóval Gergő, mit jelent az egyébként, hogy a komoly zene kategóriában és az ötödik korcsoportban lettél első helyezett?
3: Lényegében azt, hogy születési időrendben vannak felhoztva ezek a kategóriák, és akkor az egyes a legfiatalabb, a nyolcas a legidősebb, és ebből is van komoly zene és könnyű zenei kategória, tehát a szórakoztató zene és a klasszikus zene.
1: Voltak már korábban nemzetközi sikereid?
3: Voltak, hiszen ez már nem az első alkalomot, mindig sikerült viszonylag jó helyet elérnünk, de ez még jobban sikerült, mint az eddigiek. Hát több helyről is voltak ilyen kisebb-nagyobb sikerek.
1: Egyébként mit jelent az, hogy ez most jobban sikerült? Ugye mi, amikor látjuk a te produkcióidat, akkor mi mindig tökéletesnek látjuk. Tehát nyilván, Olga, mindjárt engedlek téged is szóhoz jutni, de kíváncsi vagyok, Gergő, hogy mit mondasz, ugye a YouTube-on is láttuk, hogy kirakták a te produkciódat. Mikor sikerül jobban, és mikor rosszabbul esetleg?
3: Hát ez sok mindentől függ, hogy mikor sikerül pontosabban a játék, illetve egy versenyen mikor sikerül mondjuk minél előbbi helyet elérni.
1: Uh-huh. Ezen a nemzetközi versenyen, hogy első lettél ebben a kategóriában és korcsoportban, esetleg az erősségeidet is méltatták? Tehát elmondták, hogy mi az, mondjuk a zsűri, vagy az, aki ezt az egészet eldöntötte, vagy azok, elmondták, hogy mi az, amiben nagyon tetszik nekik a játékod?
3: Hát igazándiból előtte voltam az egyik zsűritagnak a mesterkurzusán, ő vele beszéltünk egy kicsit erről, de nagyon nem szokták ezt így elmondani. Néhány zsűritag, amikor nagyon úgy érzi, akkor ugye tehát amikor lejátszotta a korosztálya a versenyt, utána oda szokott menni, mondja, hogy erre kell figyelni, ez volt jó. De nagyon ilyen nem szokott lenni.
1: Igen. Na, Olga, mi az szerinted, ami megfogta a zsűrit, és ami miatt ezen a nemzetközi fesztiválon első díjat adtak Gergőnek?
2: Hát elsősorban, hogy az érthető

0: Lehetőség kedvéért azt tudni kell, hogy ezeken a tanulmányi versenyeken hogy jól sikerült és jobban sikerült. Tehát a tanulmányi versenyeken a zsűri pontozással dönt. 25 pontot lehet adni maximum. 22,5 ponttól mindenki első helyezett. De a pontozásnak köszönhetően a versenyzőket egy-egy, tehát egy rangsor összeáll a versenyzők névsorában. És ugye nem mindegy, hogy elsőben az első vagy a második, vagy a harmadik. Tehát nagyjából úgy szokott alakulni, hogy osztanak 3-4 első helyezést, 3-4 másodikat, és így tovább. Tehát aki már bronzra is az alá szorul, ott már kritikus volt az előadás. És eddig mindig az első, az élmezőnyben sikerült a Gergőnek végezni, tehát mindig az első helyezettek között, konkrétan mindig a második első helyezett volt ő, és most az első lett, és ez most már 5. éve járunk oda ki, és most sikerült fordítani.
1: Uh-huh. Gergőhez még egyszer szívből gratulálunk, igen, fejezd be nyugodtan.
0: És hogy miben emelték ki a Gergőt, valóban a zsűri nem szokott utána értékelést, általános kiértékelést tartani, ha valamelyik versenyzőt vagy az oktatóját érdekli, hogy mi a zsűri vélemény, akkor oda lehet menni, és lehet beszélgetni a zsűritagokkal, mindenkinek más a meglátása. Nálunk úgy alakult, hogy pont előző nap Gergő vasárnap versenyzett, és szombatra beosztottak bennünket mesterkurzusra Juri Siskin harmonika művészhez, aki egy jelentős név a szakmában, és én nem is terveztem azt, hogy a versenydarabokat nézzük meg a mesterrel, hiszen ennyire közel a verseny előtt nem szoktunk belenyúlni a darabokba, de ő ragaszkodott hozzá, hogy szeretné meghallgatni. És így is lett, és hát nagyon-nagyon tetszett neki. Kiemelte, hogy Gergő nagyon érzékeny a zene iránt, nagy expresszióval játszik, nagy érzelem kimutatással, és ez igazából ez az, ami kiemelte Gergőt az egész mezőnyből. Tehát plusz a programjának az összetettsége. Tehát mondhatjuk azt, hogy ha műsort és az előadás módot, expresszióját nézzük, akkor volt a Gergő és volt a mezőny.
1: Az igen, az igen.
0: És szeretném itt kiemelni, hogy ugye Gergővel való munka az nem csak az én munkám, hanem ez egy valóságos csapatmunka, tehát itt szeretném megköszönni Kriczki Szergelynek és Artyom Nizsniknek is a mentorálást, mert több szem többet lát, és ők is nagyon szívükön viselik Gergő szakmai sorsát, és elvitathatatlan, hogy az ő segítségük is benne van ebben a sikerben most.
1: Ők ugye harmonika művészek, akikkel tulajdonképpen meghallgattatod Gergő egy produkcióját, és akkor instruálják?
0: Igen, hát ugye fizikailag én vagyok ott Gergővel az órán, velem én segítek neki megtanulni a darabokat, és amikor eljutunk egy valamilyen szintre, mondjuk kész a darab, és akkor első előadás valahol, mondjuk egy növendékhangmese általában ott szoktuk bejáratni a legfrissebb darabokat, azt mondta Gergő, hogy ott izgul, amikor legelőször játsz, ezért mindig a növendékhangverseny a zeniskolában az első, és akkor utána jönnek a különböző fellépések, és persze elküldöm Szergeinek és Artyomnak is, és akkor mindenki hozzáteszi a maga szemszögéből azt, hogy hol csiszoljunk, még erre figyelj, arra figyeljünk. Meg ugye jobb az, hogyha máshonnan a Gergő is, nem csak én, hanem a Gergő is máshonnan kap visszacsatolást.
1: Na hát ez azért hadd tegyem hozzá, hogy a te kapcsolatrendszerednek, vagyis neked köszönhető, hogy ilyen művészekkel is tudod véleményeztetni mondjuk egy-egy tanítványod munkáját. Gergő, amikor elmész egy versenyre, bármilyen versenyre, akkor te döntöd, illetve ti dönthetitek el a tanároddal, hogy milyen darabot visztek? Vagy van bármiféle meghatározás? Most nyilván a komoly zene kategórián belül.
2: Nagyon meghatározás nincsen. A magyarországos versenyen például szokott lenni kötelező darab, abból szoktak feladni mondjuk 3-4 darabot, és akkor abból kötelező egyet. De nem mindig van kötelező darab, és általában igen, mi szoktuk eldönteni, hogy milyen darabokat viszünk.
1: Tudod, hogy miért kérdezzem? Mert arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk az, amit jelen pillanatban tudsz, vagy mondjuk ezen a nemzetközi versenyen produkáltál, annál mennyivel nehezebb darabokat lennél képes eljátszani? Mit gondolsz erről? Vagy ennél nehezebbek már nincsenek is, mindig az a lényeg, hogy, hogy mennyire pontos, illetve mindaz, amit tanárnő Olga is elmondott.
2: Hát inkább, hogy mennyire pontos, hát nehezebbek, tehát bármilyen nehéz darabot lehet találni.
1: Nem feltétlenül azzal lehet diakat elhozni, ha nehéz hát, darabot
2: nem
1: választasz,
2: mindig, nem mindig.
1: De van valami, hát nem tudom, ilyen álomdarabod, amit szeretnél eljátszani, nincs. Vagy nincs? Bármit szívesen játszol?
2: Engem.
1: Kategóriák sincsenek, hogy, hogy mi az, amit inkább kedvelsz?
2: Nagyon nincsenek, aha. Én mindegyiket kedvelem.
1: Igen? Tényleg? Miért szeretsz harmonikázni?
2: Hát ez már nagyon régen visszanyúlik, egészen a nagypapámtól. Ő szerettette meg velem, nagyon kicsi koromba. Ő még mindig most is harmonikázik, és csak azért az az érzés miatt, amit a harmonika nyúlt, a versenyek, a, mint az órák, amikor játszasz rajta, nekem már megéri ezért harmonikázni.
1: Nekem is vannak idősebb ismerőseim, akik szeretnek harmonikázni, és főleg társaságban kerül elő, de egészen más nótákat játszanak, mint amiket mondjuk te játszol, és már a YouTube-on is kint van. Gondolom, te is kezdetben más tanultál a papától.
2: Hát kezdetben ugye mindig az alapoktól egy-egy hangos darabokat tanultam csak meg, akár miket, tehát mindig kisebbeket, és akkor, amikor elkezdtem járni az órákra, akkor ugye jöttek a nagyobb darabok, akkor még nagyobbak, jöttek a versenyek, és így fejlődtünk.
1: Így van. Olga, amikor itt voltatok a Paksi Harmonika Fesztivál kapcsán márciusban, ugye azóta eltett mondjuk másfél-két hónap, de azt az információt kaptuk Gergőről, hogy hát nem csak a nemzetközi versenyen született siker.
0: Igen, Pakson is. Pont azon gondolkodtam egyik nap, hogy hol nehezebb nyerni itthon, hazai közönség előtt, hazai, ráadásul saját rendezésű versenyen, vagy helyt állni egy külföldi versenyen. Hát szerintem mind a kettő nagy felelősség és nagy izgalom és nagy dolog. A Paksi verseny egészen érdekesen alakult, ugyanálunk két kategória van, egy nemzeti és egy nemzetközi. Érdekes módon a nemzetiben ketten voltak a Pappert Annával, úgyhogy azt mondtam, hogy ez inkább egy baráti mérkőzés volt, mint egy verseny. Az Anna már szintén évek óta ide jár hozzánk mesterkurzusokra. A nemzetközi mezőnyben viszont voltak komoly gyerekek, jó műsorokkal is, jól is játszottak, úgyhogy ott azért helyt kellett állni rendesen. És csináltam egy győztes összesítést, és azt láttam, hogy a Paksi versenyen a Grand Prix után Gergő kapta a második legmagasabb pontszámot. Ugyanezt megcsináltam a boszniai versennyel is, és ott pedig a Grand Prix után a negyedik legmagasabb pontszám az övé, a 19 győztesből.
1: Aztán.
0: Úgyhogy ez abszolút nagyon jó, bár a Grand Prix-tól egy teljes pont választja el Gergőt, és ez sok, mikor ilyen tized-század pontokkal szoktunk nyerni.
1: Uh-huh. Gergő, hány éves vagy?
2: 13.
1: Melyik iskolába jársz?
2: A Paksi Deák Ferenc általános. Uh-huh.
1: Akár a mostani Bosznia-Hercegovinai siker, fesztivál siker után, mi következik még? Tehát ugyanúgy jársz suliban, tanulod a darabokat, jársz Olga nénihez, jársz a versenyekre. Milyen sikerek következhetnek még az életedben, így a közeljövőben mit gondolsz?
2: Hát akármilyen versenyeket, mert még tervezünk jövőre is, meg még idén is versenyezni. Nagyon nem tudom, hogy mi lesz a jövőbe, aha, majd ahogy alakul.
1: Nincsenek ilyen célversenyek? Céldarabok sincsenek, álomdarabok sem, és álomversenyek sem.
2: Hát célversenyek vannak, hiszen mindig lesz, például el szeretnénk menni idén még Olaszországba, Castelfidardóba is egy versenyre, és akkor jövőre akár megint Pakson, és egy csomó most új versenyeket is néztünk, tehát új versenyeket, amik még frissek nekem, azokat megnézni, hogy mi, meg hogy, és például ez a Csehország is idén az volt. Ez is egy nagyon új verseny volt, erre is először mentünk el, és megnéztük, hogy milyen a verseny, és utána eldöntjük, hogy jövőre is megyünk-e.
1: Szóval mi következik, Olga, tanárnő? Egyébként mi alapján választott ki akár mondjuk az olaszországi versenyt, a nemzetközi versenyeket?
0: Igen, a Castelfidardói verseny most már a top versenyek közé tartozik. Tehát ahogy mondtam, vannak ezek a tanulmányi versenyek, ahol most is csináltunk egy pár kört, ugye volt a csehországi Ostravában, ahol miénk, akkor itt volt a bosznia-hercegovinai, még most májusban itt még Balkánon lesz, vagy 3 verseny, oda már nem megyünk, de ezek mind ilyen tanulmányi versenyek. Erős mezőnyel, de tanulmányi verseny. Viszont a Castelfidardói az már egy top verseny. Tehát oda, Kínától Amerikáig mindenhonnan jönnek.
1: Hát az már egy világverseny akkor.
0: Abszolút, igen. Aha. És van az a pont a szakmában, amikor egy jó növendéket már-már kötelező elvinni egy-egy ilyen nagyobb volumenű versenyre. Nem biztos, hogy az élmezőnyben fog végezni, hiszen ő neki is bele kell csiszolódnia abba a millióbe, abba a közegbe, őt is meg kell, hogy ismerje a zsűri. Sokszor van úgy, hogy 3-4-szer mennek egymás után a gyerekek, mire fel tud törni az élmezőnybe. És hát ugye most meg elmegyünk Castelfidardóba, akkor ha minden összejön, akkor megnézzük a Castelfidardói versenyt. Na most annyit hozzáfűznék, mert ugye, hogy nincsenek céldarabok a Gergőnél. Igazából a repertoár választás egy rendkívül bonyolult is összetett folyamat, egy komoly stratégia. Tehát nem mindegy, milyen darabot választasz, milyen darabot milyen darabbal játszol. Tehát ugye általában ezeken a tanulmányi versenyeken úgy szól a kiírás, hogy két vagy három különböző stílusú mű, abból egynek kötelező harmonikára íródottnak lennie, viszont ez egy írott szabály. Az íratlan szabály pedig az, hogy kell, hogy legyen a repertoárban egy barokk, kell, hogy legyen a repertoárban egy lassú, és kell, hogy legyen a repertoárban egy virtuóz. Ezt még ennyire a Gergő nem tudja elmondani, és ugye...
1: De el tudja játszani.
0: De el tudja játszani, igen. És ugye óriásikat, nagyon nagyokat lépünk, tehát még, ő még annyira fiatal, hogy hiába játszik hát most már egyetemi szintű darabokat, még nincs rálátása a repertoára, nem ismeri még annyira a repertoárt, ezért szegény nem tud mit mondani.
1: Igen, de bármit eljátszik, nem? Abszolút, tehát azt tapasztalod, hogy bármit eljátszik. Igen. És meg kell, és pontosan eljátsza.
0: Igen, és meg kell, hogy dicsérjem, mert soha nem hallottam tőle nyafogást, hogy jaj, ez nem megy, aha, vagy mennyi idő telt el az óra, mennyi van még hátra, szerintem, mert rá se néz az órára sose, tehát úgyhogy abszolút az elismerésem.
1: Mennyit harmonikázol egy nap? Mennyit játszol rajta, szerinted?
2: Attól függ, hogy... Ugye én járok közben kenuszdi is mellette, igaz, az kicsit el szokott maradni a harmonika mellett, de néha azért oda is eljárunk edzésre, és akkor van olyan, hogy edzés után még akkor bemegyünk este, tehát az iskola zárásig még harmonikázni, akkor nem biztos, hogy van, akkor otthon nem biztos, hogy tudok, de aha, minél többet, tehát hétvégén te... Olyan hétköznap, amikor ráérek, akkor minél többet megpróbálom.
1: Szomszédok már tudják?
2: Nagyon a szomszédokat nem bántja, hiszen mi ugye kertes házban lakunk,
1: igen.
2: Hát az egyik szomszédunk ahhoz, ugye, amihez közelebb vagyunk, az az én saját nagyszüleim laknak ott.
1: Ők meg kinyitják az ablakot, amikor játszol.
2: Nagyon más, meg úgy nem zavarja, mert...
1: Biztos vagyok benne, hogy nem épp ezt akartam kihozni a történetből, hogy szerintem még élvezik is. Sajnos ugye nagy rohanásban voltatok reggel, és késve érkeztetek. Lejárt az időnk, van-e bármi, amit még érdemes elmondani, Olga? Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek egyébként.
0: Hát mindenkit arra kérek, hogy szurkoljon nekünk. Igen, szeptemberben a Castelfidardói versenyen.
1: Így van, Olaszországban lesz tehát Gergőnek jelenése, aki legutóbb a bosznia-hercegovinai 18. Dani Nemzetközi Harmonika Fesztiválon első helyezést ért el. Egyébként komoly zene kategóriában az 5. korcsoportban. Gergő, még egyszer gratulálunk, és megjegyeztem, amit mondtál, hogy érzed magad, azt mondtad, hogy büszkén, és ezt jó volt hallani. Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszönjük szépen.
1: További sok sikert, és Pap Olga harmonika tanárnak is köszönöm.
3: Mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton. Jól lehet, Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter korábban 5000 katona kivonását említette, Trump Floridában újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt, írja az Index. Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000 Németországban van. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentés Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben, és hogyan jutott el idáig.
5: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként, tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezénylőteremben kívül van, tehát mind a négy vezénylő plusz még a külső üzemi villamos szolgálat is hozzám tartozik.
6: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
5: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolában. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
4: Az idei atomerőmű majálison a 11-es labdarúgó verseny gyermekkategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Német Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza. Számos Tolna vármegyei helyszínen szerveznek véradásokat ezen a héten a szakemberek. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bölcskén az IKST-ben lesz véradás, majd délután fél kettőtől 4 óráig Madocsán a faluházban várják majd a véradókat. Szerdán Györkönyben a teleházban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között, csütörtökön délelőtt fél 11-től délután fél 6-ig Dunaföldváron a művelődési házban várják majd a véradókat. Végül pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
7: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első fél időben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok azok, amik kihoznak a sodromból, De ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk, itt a végére azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
4: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paksa Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksi FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 42 perc van, és folytatjuk következő vendégemmel a beszélgetést. Pranc Zoltánt köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt, szia!
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Annak kapcsán hívtunk és invitáltunk a stúdióba, hogy könyved jelent meg, méghozzá az nem akármilyen kiadó jóvoltából, 2026-os kiadásról van szó, és a gondolatkiadóról van szó?
2: Igen.
1: És a gondolatkiadóról van szó. Hát Paksi lévén, ha egy Paksinak könyve jelenik meg, az mindig nagy dolog, először is gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: De azért hozzá kell tenni, hogy ez egy korábban megírt munkád, egy disszertációd, ami magánkiadásban mikor jelent meg először?
2: Igen, tehát ez a doktori disszertációmnak bizonyos mértékig átdolgozott változata. Először az akkori tanszékvezetőm, Reisinger János irodalomtörténész jelentette meg magánkiadásban, és ez tulajdonképpen a második kiadás.
1: Reisinger János nevét azért nagyon sokan ismerik, és én tudom, hogy nagyon régi a kapcsolatotok. Ő akkor miért döntött úgy, hogy magánkiadásban ezt kiadja?
2: Mert úgy gondolta, hogy... olyan jó sikerült megírni, és annyira, ugye egy rejtélyes Pascal, egy rejtélyes művet, töredékes művet hátrahagyott gondolkodó, ami nagy kihívás elé állítja az értelmezőket, nagy könyvtárnyi irodalma van, és úgy látta, mint aki egyébként maga is kutatta Pascalt, hogy érdemes arra, hogy kiadja.
1: Igen, a címét még el sem árultam. A valószínűségtől a bizonyosságig, ez a könyv címe, de van egy alcíme is. Megfejthetők-e Pascal gondolatai? És itt a gondolatok kapcsán az ő művéről van szó, ugye?
2: Igen.
1: A Gondolatok című művéről. Egyébként, bocsánat, már most az jut eszembe, sokan tudják róla, az atomerőműben dolgozol, mint mérnök közgazdász, és az Atomerő magazinban is évek óta van rovatod, annak is az a címe, hogy Gondolatok. Véletlen?
2: Igen, erre hajaz.
1: Ja, értem, akkor te nagy Pascal rajongó vagy.
2: Igen.
1: Igen?
2: Legalábbis nagyon szeretem az ő gondolkodását, kérdésfelvetését. Ő nem egy celeb, akiért talán nem a legjobb kifejezésre rajongani, de bizonyos értelemben igen.
1: Igen. Na, tehát, hogyha valaki nagyon be akarja Zolit azonosítani, az Atomerőmű magazin a 30 kilométeres körzetben nagyon sok postaládába eljut, és mindig az utolsó oldalon, az utolsó belső oldalon van a Gondolatok című rovatodban egy... Hát mindig értékes gondolatokat kapunk tőled, maradjunk annyiban. Na jó, akkor menjünk vissza az elejére. A valószínűségtől a bizonyosságúig megfejthetők-e Pascal gondolatai. Miről szól ez a könyv?
2: Ugye említettem, Pascal a Gondolatok címen ismert művét töredékesen hagyta hátra. Én nagyon fiatalon meghalt, 39 évesen, de... egyébként egy akkora életművet hagyott hátra, ami, hogy mondjam, másnak 100 évre is sok lenne a legkülönbözőbb területeken. Mégis a főműveként ezt a töredékes, tulajdonképpen jegyzett halmazt tartják, és erre utal az alcím, hogy megfejthetők-e Pascal gondolatai, mivel hogy ugye nem kész mű, ezért az értelmezése nagyon-nagyon talányos. Mi akart lenni ennek a végsőzeten. Tehát nyilván alapvető irányvonalak vannak, hogy miről szól, de ezen belül rendkívül nagy a mozgástér, és hát könyvtárnyi irodalma van, és hogy említettem, a kutatóit, az elemzőit nagy kihívás elé állítja.
1: Igen, ugye hát a 17. században élt francia matematikus, fizikus, filozófus, ugye több titulust is felsorolhatunk, és ahogy említetted, nagyon sok tudományterületről ismert Pascal neve, miközben azt szokták mondani, hogy azért a Gondolatok című műve inkább a vallástudománnyal foglalkozik.
2: Igen, hát a keresztény hit apológiájának szánta, tehát a hitvédelmi iratnak. Viszont...
1: ez alatt azt kell érteni, hogy be akarta bizonyítani bármilyen eszközökkel is a Gondolatok című művében, hogy Isten létezik?
2: nem pontosan, de a lényeghez közel jár, amit mondtál, azért kell így fogalmaznom, mert az Isten bizonyíthatóságát azt kereken tagadta, tehát nagyon határozottan tagadta. Ugye az ő megelőző korokban, meg az ő kortársai között is volt, aki megpróbálta bebizonyítani Isten létezését. Ő viszont rendkívül biblikusan úgy állt hozzá kérdéshez, hogy ha ez sikerülne, akkor tulajdonképpen ez a hitet számolná fel, és egyébként is. Tehát ő egy szentírás centrikus gondolkodó volt, és ez magától a szentírástól is, Istent ilyen logikai eszközökkel bebizonyítani.
1: Tehát Istent tagadta, de szentírás centrikus volt, tehát tanulmányozta.
2: Isten bizonyíthatóságát.
1: Igen, tagadta. Igen, bocsánat, mert egyébként teológusként is ismert, igen, Isten bizonyíthatóságát tagadta.
2: Igen, tehát talán a legjellemzőbb kifejezés, amit ő hozott be a filozófiai gondolkodásba, az elrejtőzködő Isten fogalma, vagy a rejtőzködő Isten fogalma. Ugye Ézsaiás könyve 45. fejezetében olvassuk ezt a kifejezést, és pont ez a lényege, ami ugye megint csak egy abszolút biblikus gondolat, hogy az Isten nem érintkezik az emberiséggel a bűneset óta közvetlenül. Tehát nem láthatjuk, nem szerezhetünk közvetlen tapasztalatot róla, nem tudjuk bebizonyítani, viszont nem hagyja magára az embert, ugye ad kinyilatkoztatást, ami viszont a hittel ragadható meg.
1: Uh-huh. Miért kell, vagy azt értjük, hogy miért kell megfejteni Pascal gondolatok című művét, mert elmondtad, hiszen töredékműről van szó, de hogyan vállalkoztál erre, illetve hát tulajdonképpen, ha tudsz nekünk abban segíteni, hogy lesem, hogy hány oldalas ez a könyv, te jóságos rég, mondjuk laza 250 oldalon keresztül, egyébként képekkel is illusztrálva, sok, úgy látom, több fejezetre bontva, mire jutsz ebben a könyvben?
2: A könyvnek az alapgondolata, akkor itt a főcímére térjünk vissza egy kicsit, a valószínűségtől a bizonyosságig. Pontosan az, ami, ahogy fölvezetted az előbb, illetve ahova eljutottunk, hogy nem bizonyítható be az Isten létezése. Viszont ugye Pascalnak az a kardinális felvetés, hogy ez nem jelenti azt, hogy a hit az abszolút nélkülözné a racionális alapokat. És akkor itt jön be a képbe a matematikus Pascal, aki többek között a valószínűség számítást felfedezte, és én ezt választottam ennek a disszertáció alapgondolatának, illetve ezt vélem felismerni rendező elvként, ugye ez a töredék halmazhoz, amit Pascal hátrahagyott, hogy a valószínűség számítással akarta megragadni azt a racionális alapot Isten létezése kapcsán, amire aztán egy hit felépíthető, ami ilyen módon nem vakhit, hanem egy racionálisan megalapozható hit. Ha egyszerűen szeretném mondani, Pascal azt próbálta meg bebizonyítani a matematika exaktságával, hogy Isten létezése feletté valószínű, és ez felébreszti az ember hitét. Innentől kezdve nem egy ilyen vakhit az, hogyha valaki hisz.
1: Uh-huh. Amikor annak idején a disszertációdat Reisinger János magánkiadásban kiadta, mert jelentős műnek tartotta, azt értjük, de hogy jutottatok el oda, hogy a gondolatkiadó is kiadta most 2026-ban?
2: Hát a gondolatkiadó igazgatójának került a látókörébe az első kiadásból egy példány, és hát azt mondta, hogy ő ezt szívesen kiadná. Egyébként ő magát is Pascal rajongónak titulálta, úgyhogy ilyen módon ez egy szerencsés találkozás volt.
1: Mennyire filozófiai mű, amit most írtál?
2: Hát filozófiai mű olyan értelemben mindenképpen, hogy a Debreceni Egyetem filozófiai intézeteinek a keretei között írtam, illetve hát ott védtem meg, de olyan értelemben nem, hogy maga Pascal az emberi élet legalapvetőbb sorskérdéseit feszegeti. Tehát vagy azt kell mondanom, hogy nem filozófiai mű ebben az értelemben, vagy azt kell mondanom, hogy filozófiai mű, viszont akkor mindenki filozófus, mindnyájan filozófusok.
1: Hát igen. Egyébként ki a célcsoportja ennek a könyvnek, mit gondolsz?
2: Hát ilyen módon mindenki, hiszen mindenkit foglalkoztatnak olyan kérdések, hogy hogyan lehetünk boldogok, vagy hogy miért kell meghalnunk, vagy hogy mi az életünk értelme.
1: Na, látod, ezek már így sokkal közelebb visznek igen, bennünket.
2: Igen, tehát nem elvont filozófiai kérdésekről van szó, mert tényleg vannak nagyon elvont kérdések, amik tényleg nem sok embert érdekelnek. Tehát én azt mondanám, hogy a célcsoport mindenki. Most természetesen arra tekintve, hogy ez egy tudományos műfajú írás, tehát így mondom inkább, hogy kitüntetett célcsoport az, akik ilyen szinten is szeretnék Pascal tanulmányozni.
1: Igen. Egyébként felcsaptam a tartalomjegyzéket, és valóban, amikor magáról a vallásról, illetve a kereszténységről van szó, ugye a rejtőzködő Isten például az egyik alfejezett címe, vagy Isten jelei, vagy a Szentírás pozitív tényezői, de előtte azért vannak ilyen kellemes dolgok is, vagy alcímek, hogy az ész és a szív dihotómiája, mint a valószínűség és a hit ismeretelméleti konstrukciójának antropológiai vetülete. Tudod, mi gyönyörű? Tehát egy mérnök létedre, aki az atomerőműben dolgozol, ez mindig csodálkozok, amikor atomerőműves dolgozóktól ilyen filozófiai gondolatokat hallok.
2: Hát az atomerőműves mérnökök is emberek. Egyébként nem áll.
1: És gondolkodnak.
2: Igen, nem áll ez messze egyébként az atomerőműben megkívánt, hogy mondjam, exakt, pontos gondolkodástól, és egy kicsit szörnszülött kifejezés valóban ez, de mondjuk, ha el kellene magyaráznom, akkor én is egy kicsit hosszabb időt kérnék, de nem érthetetlen és nem elmagyarázhatatlan.
1: Egy kicsit magyarázd azért, még van pár percünk. Na, tehát a valószínűségtől a bizonyosságig alapvetően Pascal gondolatok című művével foglalkozok. Kiknek ajánlod azon kívül, hogy mindenkinek?
2: Hát mondom, annak a tudományos célcsoportnak, akit kifejezetten filozófiai mélységekben érdekel Pascal, és hozzáteszem, hogy ez is azért egy tágabb célcsoport, mert Pascal egy ilyen népszerű filozófus, pont azért, mert nagyon virtuóz módon bánik a nyelvvel, tehát érthetően ír, jól ír, olyan kérdéseket feszeget, ahogy beszéltünk róla, mindenkit érint, tehát ő nem az elvont érthetetlen filozófus. Talán jobban nem szűkíteném le, hogy kinek ajánlom.
1: Amit Pascal be akart bizonyítani, azt akarod te is?
2: Hát értelmezni akarom, mondom, egy rejtélyes, mű nyilván sokféle olvasatot lehetővé tesz, de úgy érzem, illetve az, hogy sikerült megvédeni, mégpedig hát a legjobb eredménnyel ez azt mutatja, hogy hát az avatott, ugye a doktori bizottság is úgy ítélte meg, hogy jól sikerült elkapni a fonál végét, és legalábbis egy létjogosult olvasatot sikerült letenni ezzel az asztalra.
1: Hát szívből gratulálunk, hogy a Gondolat kiadó kiadta ezt a könyvet, és hát nem tudom, hogy hány példányban jelent meg, azt nem is lestem meg, de gondolom meg lehet rendelni, és hozzá lehet jutni.
2: Igen, igen, tehát interneten is.
1: Aha. Fogsz még könyveket írni?
2: Tervezek, igen, illetve hát van egy ilyen publikálási elvárás is, ugye, hogyha az ember a tudományos pályán mozog, mondhatnám muszáj is, de tervbe van véve további tudományos munka.
1: És az miről fog szólni?
2: Hát ez nagyon, nagyon távlati terv, hogyha ezen a tudományos pályán egy következő, hogy mondjam, milyen fokozatot szeretnék megcsinálni, vagy megszerezni, ahhoz kapcsolódna. Pascalról szintén, de hogy közelebbről, miről az egyelőre formálódik még. Ez egy elég nagy kutató munka volt, aminek van egy csomó olyan hozadéka, ami nem került bele ebbe a könyvbe, viszont hát sajnálnám, hogyha elveszne.
1: Írták 250 oldalt Pascalról, de még van mit róla írni.
2: Bőven.
1: Nagyon. És biztos vagyok benne, hogy Istenről is van mit bőven írni.
2: Igen, hát őről meg.
1: Pláne. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy egészen rövidet tudtunk beszélgetni, és betekintést nyújtottál. Lehet, hogy akkor visszatérhetünk egy hosszabb etapban, mert egyébként itt még a zene alatt feltettem egy olyan kérdést, hogy azt mondtad, hogy az egy jó hosszú válasz lenne, de hát akkor majd megadjuk máskor ezeket a hosszú válaszokat.
2: Hát köszönöm szépen, és hát örömmel állok rendelkezésre.
1: Pranc Zoltán volt a vendégem, akinek megjelent egy könyve a Gondolat kiadásban, illetve a Gondolat kiadásban. kiadó kiadásában a valószínűségtől a bizonyosságig megfejthetők-e Pascal gondolatai, ez a remek cím, és nem mellesleg, ugye Zoli Paksi az atomerőműben dolgozik, és ne felejtjétek, hogy az atomerőmű magazin legutolsó oldalán a gondolatok rovatban mindig az ő gondolatait olvashatjátok.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő, élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök, a Tisza párt elnöke Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás, írja az MTI. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagytermében a Hello Demencia Üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézményvezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk Egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az Egyesület elnöke, Kávási Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk, különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részleg vezetésében és irányításában dolgozik, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban, azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban, vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesülnek, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye.
1: Bak Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
3: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, nem maradjunk egymagunk, hogy nem szabad bezárkózni, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó, van érintett a családba, igen. Sajnos ő már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert ő foglalkoznak erre. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig. És én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek az egy kicsit a megelőzése. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen. Még agyilag jól vagyok, van sok ismerős itt megbeszéljük a dolgokat, szeretek emberek között lenni.
1: Az Alzheimer Café Paks előadás sorozat májusban folytatódik, és júniusban is lesz összejövetel. Az internet adta felületeken tájékoztatja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület a következő időpontról. Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal ezen a héten. A NAV ellenőrei május 4-e és 8-a között a zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik az üzletekben és a közterületen. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Faddon, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Iregszemcsén, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
5: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
6: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
5: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az élesztő folytatódik, méghozzá borongolással, Bölcskére látogatunk, és ha a Pincefaluba el kell mennünk, akkor mindig szívesen megyünk. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Botosné Verba Ágnest, a Bölcskei Kulturális Szervezőt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: És hoztál vendéget magaddal, ráadásul olyat, nagyon jól tetted, egy olyan bölcskei vendéget, aki még nem járt nálunk, Keresztes Pál, a Bölcskei Borbarát Klub elnöke, és itt van velünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat is, és természetesen téged is.
1: Köszöntelek én is, és nagyon örülök, hogy itt vagy. 2012-ben alakult a Borbarát Klub, azóta elnöklőd, de tulajdonképpen a 90-es évek óta foglalkozol a helyi borászok összefogásával, ha lehet így mondani?
3: A hegyközségi törvény 94-ben írta, hogy a bor termelete szőlőtermelő helyeken hegyközségeket kell létrehozni, ennek megfelelően 96-ban Bölcskén is létre lett hozva a hegyközség, és hát mint második hegybíró én 98-ban kezdtem a hivatalos munkát ott, és egészen 2010-ig gyakorlatilag én voltam a hegybírója a településnek, ez körülbelül 500 szőlőtermelőnek az összefogását jelenti, kulturális szempontból is, és hát adminisztratív szempontból is, és hát aztán sajnos a törvényi változások miatt a hegyközség nem tudott fennmaradni, és ez miatt hoztuk aztán végül is létre ezt a Borbarát Klubot, hogy a hagyományaink fönn tudjanak maradni, mert ugye többféle rendezvénye volt már előtte, és a hegyközségnek is az éve is rendes borverseny például februárban, ami most már a 60-hoz közelít lassan. Aztán ezen kívül szoktunk tartani januárban egy borkóstolót, illetve hát nyáron a településen létrehozott rendezvényeken szoktak a boros gazdák borokat felajánlani, és ami a legrégebbi tradíció,

0: pincefalu az az ország első 10-15 pincefalujában körülbelül benne van a méretéből fakadóan, és 360 présházas pince van Bölcskén, illetve a kora miatt is, mert az egyik legrégebben alapított pincefalu az országban.
1: Igen, én azt gondolom, hogy itt ugye mi már a hírek alatt itt beszélgettünk, hogy azért a Tolna vármegyét, vagy Tolna megyét, ha nézzük, azért a bölcskei pincefalu határozott, meghatározó. Meghatározó egyébként tudjuk, hogy szépségében is, és ami pedig a rendezvényeket illeti, én azt gondolom, hogy itt a térségben mindig örülünk neki, hogyha a bölcskei pincefaluban rendezvény van. Ági, azért erre az elmúlt években mindig figyeltetek, de most ez a borongolás egy picit új dolog lesz?
2: Tavaly évben rendeztük az elsőt. Tehát ez a Borbarát Klub szervezésében van, és az önkormányzat segítséget nyújt a szervezésben és minden egyéb technikai feltételben. Tavaly volt az első ilyen rendezvényünk, és idén május 30-án lesz a második, amire szeretettel várunk mindenkit. Idén 5 présházban lehet majd bort kóstolni, egy közös ebéddel kezdődik, és egy jó hangú vetélkedőben is részt vehetnek azok, akik szeretik a kihívásokat.
1: Én azt gondolom, hogy 5 pincét végig látogatni, főleg, hogyha mindegyikben több bort is kínálnak, akkor az pont elég, de azért csak megütötte a fülünket a 360 pince. Mi alapján dől el, hogy akkor hány pince van nyitva, illetve abban hány borász várja a borongolókat?
0: Hát igazából a 360 pincében már sajnos nem mindegyikben van aktív bortermelés, és ennek megfelelően nyilván nem lehet ekkora merítést semmiképpen se kiállítani. A jelenlegi borongolóban is 5 helyszín lesz, de nem 5 termelő lesz gyakorlatilag, mert a Borbarát Klubnak a pincébe több termelő fog egy választékot fölmutatni. Pincénként, vagy állomás helyenként 3 bor lesz a kötött programban gyakorlatilag, de nem feltétlenül ugyanazt a bort fogjuk kínálni, tehát mondjuk nálam például lesz 6 bor, abból 3 kóstolhat meg a résztvevő, a szabad merítés alapján ő fogja eldönteni, hogy melyik borokat fogja repertoárból kóstolni. A jelentkezés is úgy történt, hogy fölkértük a tagokat, illetve magán a Borbarát Klubon kívül álló termelőket is, hogy aki szeretne részt venni ebbe, akkor szívesen várjuk a vagy a borát, vagy akár mint helyszín is, hogy részt vegyen a rendezvényen.
1: Ági, hogy látod egyébként, mint kulturális szervező, szeretünk bort kóstolni? Akkor is, főleg, hogyha egy kulturális rendezvénynek a része a dolog. Ugye múlt hétvégén zajlott, illetve 2 héttel ezelőtt, előző hétvégén Pakson a Sárboré, ott is ugye a helyi paksi pince tulajdonosok kívánják a borai és a kultúrált borfogyasztást népszerűsíteni. Ezen a hétvégén szombaton a nyitott pincék Szekszárdon várták a látogatókat. Van most egy felfutása ennek, vagy mindig is szerettünk tulajdonképpen nyitott pincézni?
2: Szerintem én, ahogy visszagondolok, mindig is szerettünk bort kóstolni. Néhány éve divat ez a kulturált borfogyasztás, tehát nem a mértéktelen ivás, hanem a kulturált borfogyasztás, és ennek van létjogosultsága szerintem.
1: Kiket mozgat meg ez, Pali? Kiket vártok elsősorban a borongolóra?
0: Igazából 18 év felettieket elsősorban, bár azért este fele már általában fiatalabb korosztály is érdeklődik, de mindenkit, aki akár a helyszínre kíváncsi, vagy csak egyedi borokra, mert hát ugye itt azért egyetlen egy profi borászat sem lesz, mindenki kistermelő, mindenki a saját termékét készíti el, és hát lesznek meglepetések, gyakorlatilag hungarikum fajták is, ami máshol nem is kóstolható, egész biztosan.
1: Na hát akkor azokról beszélj, valamit mondjál róluk, vagy ez nagyon meglepetés. Na de tényleg, milyen borokat fognak kínálni a bölcskei pince soron?
0: Még én magam sem tudom pontosan, mert ugye tehát nálam is sokkal több fajta bor van, mint amit értelemszerűen oda tudok vinni, tehát még nem választottuk ki mindegyik fajtát, hogy mit fogunk kóstoltatni, illetve a többieknek is nagy a repertoár. És ennek a szűrése még ezután kerül kialakítás, mert ugye kistermelőknél változik is a bornak a minősége folyamatosan, tehát itt nem dönthetjük el már februárban, hogy mit fogunk július közepén vagy májusban kínálni, hanem azt előtte 2-3 héttel kell eldönteni, hogy az a bor olyan állapotban van-e, éppen olyan élvezeti értéket nyújt-e, ami a vendégeknek valószínűsíthetően különlegességet fog nyújtani, vagy tényleg jó fogyasztható. Illetve ugye itt arra is figyelni kell, hogy mindig legyen olyan is, ami egy átlag igényt teljesít, mert nem mindenki szereti esetleg pont a hungarikum fajtákat esetleg, vagy egy otellót, ha például ilyen is meg fog jelenni, egész biztos.

0: Jó, igen, de visszatérve a meglepetésekre vagyok kíváncsi. Tehát, hogyha nem tudjuk még, hogy pontosan milyen borok lesznek, mik lesznek a meglepetések, vagy most tényleg nem szeretnéd elárulni.
1: Én nem szeretném elárulni. Ja, jó,
0: oké. De most a bor lesz a meglepetés?
1: A bornak a fajtája.
0: A fajtája
1: tehát
0: lesz.
1: Tehát mindenképpen lesz fehér bor, azért bor, vörös bor természetesen.
0: Igen.
1: De pontosan az, ugye itt a környékünk, a Schiller az egy kötelező, és hát például a Schillerben nagyon nagy különbségek tudnak lenni a fajta szerkezetbe, és hát például én, amit fogok kínálni, ez is egy ilyen, ami tényleg régi fajtákból van, úgyis neveztük a borversenyre is, hogy a papa bora, mert egy 50 évvel ezelőtti közízlésnek megfelelő bori ízt mutat be. Tehát nyilván ez nem mindenkinek fog tetszeni, de ilyet sehol máshol nem lehet kóstolni, ez garantált.
0: Mit gondolsz, Ági, a böcskei borászoknak mi az erősségük? Vagy a böcskei pincefalunak?
2: Hát a böcskei borászok nagyon sokat fejlődtek az elmúlt 30 évben, tehát amikor én Bölcskére költöztem, akkor elég sok olyan bor volt, ami nem volt kifejezetten finom, és most minden pincében, elfogulatlanul mondhatom, hogy minden pincében jó borokat lehet kóstolni, tehát nagyon sokat fejlődtek a borkészítés területén is. A pincefalunak pedig, hát szerintem az önmagában varázslatos, tehát nagyon büszkék vagyunk rá. Nagyon, talán a béke, nyugalmat és békességet sugároz, és bármilyen napszakban látogatható.
0: Pali, mitől lettek finomabbak a borok az elmúlt 30 évben?
1: A kitekintés miatt is, tehát a boros gazdáink egy részét el szoktuk vinni vidéki borversenyekre, illetve pontosan, hogy az ilyen rendezvények megjelentek, hát korábban a sárga történen se lehetett csak úgy bemenni bárki pincébe, ezek a nyitott pincék pontosan a minőségi megújulást tudják szolgálni, hogy másoknak a borait is, ugye a divatirányzatokat is az emberek meg tudják kóstolni, és megpróbál fölzárkózni. Ez mindegyik segít, hogy javuljon a minőség, illetve hát azért a technológiában nagyon sok minden megváltozott, tehát most már nem a régi öreg hordókkal dolgozunk, hanem a legmodernebb savállótartályokkal, szűrőgépekkel, tehát bármi rendelkezésre állhat egy kis termelőnek is. Ami nagyon sokat változott, tehát ez biztos, hogy én tényleg nyomon tudom követni, mert 40 éve készítek önállóan bort, az a segítségnek az elfogadása. Tehát régen nem lehetett segíteni a szomszéd pincébe, maximum fizikailag. Most azt mondhatom, hogy kérik a tanácsát a tapasztaltabb gazdáknak, és meg is fogadják, és hát azért ez rengeteget számít.
0: Tehát szakmailag is elfogadják a borászok egymás tanácsát, miközben azt gondolom, hogy lehet, hogy talán azért is, mert egyre több a kihívás, hát csak az időjárásra gondolunk, ugye? Pont most nem tudom, hogy itt a május elsőjéi faggyal mi lesz, illetve a szőlő tekintetében mi lesz, vagy a gyümölcsösökkel. Pont erről beszélgettünk
1: igen,
0: a hírek
1: hát
0: alatt.
1: Sajnos például az én fehér szőlőtetvényemet érintett ott 90%-os kár van a szőlőkben.
0: Kimentél másnap reggel, és ezt már láttad?
1: Hát a másnap reggel még nem látnék, de két nap múlva már igen, és ott sajnos tragikus, tehát tényleg szó szerint sírva fakadtam, mert azért ez egy 3000 tőkés terület, és hát ebből nem fogunk születelni, az jó szeréves.
0: Ennyire biztos vagy már benne?
1: Ez biztos, hát feketére lefagytak.
0: Na, épp ezt akartam kérdezni, azt a mindenit.
1: Úgyhogy ez olyan, mint a most metszettünk volna, mint a mostantól indulna a szőlő, hogy ez azért tragédia, mert a termőrügyek fagytak el, ki fog hajtani, de nem lesz tökéletes a kihajtás sem, és hát csak munkát fog hozni, zöld hajtást, termést, azt valami keveset, illetve vannak a minőség általában nem fele. Meg volt már ilyen, tehát ez nem egyedi eset, de nálam például még most ez az ültetvény, ez 30 éves, ekkora mértékű fagy még nem volt. Tehát a legrosszabb, hogy szállított fagy, tehát nem lehet védekezni, 30 méterre arrébb akár semmilyen fagy nem volt.
0: Igen.
1: De most ezt a területrészt erősen érintette, és már ezt megelőzően is volt, mert Györkönyben, hogy voltunk, a kollégák már akkor korábbi fagyra is panaszkodtak, tehát az idei év ez nagyon nagy kihívásokkal járítja a gazdákat. Az aszályról meg nem beszélve, mert gyakorlatilag az ugye most mindennél problémát jelent.
0: Igen, nagyon várjuk a csapadékot. Na hát ez egy külön történet egyébként, hideg rekord is született ugye május 1-én. Na de visszatérve május 30-ára, mert hogy akkor lesz a Bölcskei Pincefaluban a borongoló elnevezésű program, akkor egészen pontosan, Ági, mivel várjátok? Hány órától várjátok a látogatókat? Ez egy szombati nap lesz?
2: Ez egy szombati nap lesz, így van. Ez a pünkös követő szombat, 30-a, egy órától várjuk a vendégeket egy közös ebédre, a béketérre, ahol megkapják a térképet, és kiválaszthatják az útvonalat, és elindulhatnak borongolni. minden helyszínen, mint ahogy Pali mondta, háromféle bort lehet majd kóstolni, és természetesen borkorcsolyákat is. És jó hangulatú beszélgetések lesznek mindenhol, hiszen a borászok is ott lesznek, és akkor lehet érdeklődni, vagy bármit megkérdezni a borkészítés sejtelmeiről, vagy a pincefaluról, vagy bármiről.
0: Beszélgetni a borkészítőkkel és a borászokkal. Egyébként elnézve a borongolónak a plakátját, azért itt a grill étel, tehát a borkorcsolyákon kívül grill ételek, sültarja, csirkemell, grillkolbász, így reggeli után, 8:30 után, remélem mindenkinek csinálom az étvágyat kenyérrel, káposztasalátával, szóval itt azért lehet egy jót enni, teljesen mindegy, hogy mikor érkezik az ember.
2: Megalapozni a borkóstolást.
0: Így van, és jegyeket hol lehet venni az eseményre?
2: Online lehet vásárolni jegyeket. Tehát készült egy webhely, a bölcskeiborongoló.hu, azon minden információt meg lehet tudni. Online lehet jegyeket vásárolni, illetve a Bölcskei Könyvtárban lesznek még jegyek azok számára, akik nem akarnak online vásárolni.
0: És itt arról beszélgettünk még mielőtt adásba kerültünk, hogy esetleg játékra is fel tudtok ajánlani jegyeket. Nem tudom, hogy hány jegyet, de akkor mi ezt szívesen eljátszanánk, Pali.
1: Jó, meg megoldjuk. 10 darab jegyet mondjuk, felajánlunk.
0: Igen. 5 páros jegy. Nagyon
1: jól
0: hangzik, 5 páros jegy, és akkor azt valamikor el fogjuk játszani, ezt meg tudom ígérni a hallgatóknak. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és hogy újra lesz rendezvény, és egy olyan rendezvény, ami ugyan másodszorra jelentkezik, de ilyen a maga nemében új, és akkor nyitott pincékkel lehet találkozni Bölcskén is. Hát annyi minden klassz programot szerveztek ti is, Ági, ott Bölcskén, van egy országban egyedülálló mozitok, van egy nem akármilyen pincefalutok, és én azt gondolom, hogy ott a pincefaluban érdemes is, várják, a térségből biztos vagyok benne, hogy várják is. Volt annak idején például a Nyúl és Galamb fesztiválotok, de aztán egy olyan 3-4 év múlva annak is vége lett.
2: Átalakult? Igen, hát a Nyúl és Galamb termelők, igen, kiöregedtek, vagy nem foglalkoztak már ezzel, és nagyon nehéz volt az alapanyagot beszerezni, mert ezen a rendezvényen is az alapanyagot az önkormányzat biztosította a főzőcsapatoknak, és miután nagyon nehéz volt beszerezni, meg hát már így egy kicsit nem is tűnt helyének, hogyha a boltban vásároljuk meg az alapanyagot. Úgyhogy ez átalakult gasztrofesztivállá, és aztán az a gasztrofesztivál átalakult pincefalu fesztivállá. Próbáltunk egy fix időpontot abban is, annak a szervezésénél is egy fix időpontot tartottunk, augusztus 2. hétvégéje, viszont hát nem volt, valahogy nem volt szerencsés ez az időpont, mert hát rengeteg fesztivál van az országban, lássuk be, és azért mi nem voltunk egy olyan nagyon-nagyon nagy fesztivál, tehát ugyanakkor sokkal a fesztiválozók számára sokkal nagyobb lehetőségek voltak, és így ez elmaradt, és a borongolót támogatjuk most már.
0: Igen, nagyon helyesen. Egyébként nem tudom, hogy a borongolón kívül, Pali, máskor is van lehetőség, arra van egy évben több olyan esemény, amikor nyitva van egy-két pince?
1: Hát szó szerint nyitott pince, vagy nyitott pincés rendezvény nincsen egyelőre, bár szeretnénk januári hónapban ilyen vincenapi borkóstolót, amit most egyre zárt körben tartunk, de egy nyitott rendezvényé tenni. Illetve maga a falunap, de akkor direkt nem nyitott pincéket hirdetünk, mert akkor az érdeklődés, hála Istennek, hogy mindenki a saját vendégeit látja elsősorban vendégül, akkor egy közösségi borsátor van a Borbarát Klubnak a pincéje előtt. Most már évek óta fölállítva, korábban az én pincém mellett volt, ahol 40 körüli bor minden évben minimum összejön, és azt lehet szabad merítéssel kóstolni egy kóstoló pohár megvásárlása után. Úgyhogy ha igény lesz, hát természetesen akkor próbálunk nyitni, de igazából nem egy zajos nagy fesztivál a cél, hanem inkább egy beszélgetős, csendes borongolás, ez is ez lett a neve a rendezvénynek. Igen, a nyári időszakban az a gondunk, hogy az időpontokat azért változtattuk a különböző rendezvényeknél, hogy megtaláljuk azt a szerencsés időpontot, amikor még itthon vannak az emberek, az időjárás is megfelel arra, hogy órákat kinücsörögjön valaki egy borozás közben, augusztusban azért ez nem igazán tökéletes, de hát ha igény lesz rá, akkor természetesen sűrűbben is lehet, mert bor is van, pince is van, fogadó szándék is van, de hát gyakorlatilag csak a vendégek hiányoznak ahhoz, hogy legyen. Itt a Ági elmondta, hogy előre regisztrálni kell, és megvásárolni a jegyet. Most annyiba van lehetőség egy kis rugalmasságra, hogy borkóstolásra bárkit szabadon vállalunk, aki nem vásárol előre jegyet, azt is, mert ugye az étkezés miatt limitált a lehetőséget, azért kell regisztrálni, hogy föl tudjunk kellően készülni, de minden helyszínen lehet borkóstoláshoz borkóstoló jegyet venni, mert maga rendezvény gyakorlatilag támogatói jegy alapján működik, a borbarátkodnak a többi tevékenységét, illetve az önkormányzatnak a segítő szándékát tudják ezzel gyakorlatilag megváltani az emberek, hogy a támogatói jegyeket megvásárolják, de borból nincs hiány, nincs korlát, úgyhogy bárkit várunk arra is, hogy csak bort kóstoljon, nem szeretne étkezni, vagy borkocsolyát, ha nem regisztrál, azt nem feltétlenül tudunk biztosítani korlátlanul, de egyébként mindenkit nagyon szívesen várunk.
0: Ez fontos, és köszönöm, hogy elmondtad. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, és akkor jó, hogy ennyivel előbb jöttetek, mert így akkor lesz időnk a játékra is, és fogunk még ezzel foglalkozni, tehát május 30-án borongoló. Hány órától, Ági, és hol?
2: 13 órától a Bölcskei Béketéren.
0: A Pince faluban.
2: A
0: falu közepén, igen.
2: Pince falu közepén.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Keresztes Pál, a Bölcskei Borbarát Klub elnöke. Köszönöm, hogy itt jártál először, és reméljük nem utoljára. Botosné Verba Ágnes pedig most már visszatérő vendégünk, ha Bölcskei kultúráról van szó, és mindig örülünk, hogyha jössz, mert mindig klassz programokat tudsz nekünk köszönöm ajánlani. Szépen. Köszönjük szépen.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Carla Young és a Messzi a tavalyi év egyik legnagyobb slágere. Így 8 óra 40 perckor szólt a Paks FM-en, amikor 19 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, az időkép térképe szerint pedig verőfényes napsütés jellemző országszerte. Ma 23 fokra ígérték az országos átlaghőmérsékletet, holnap már 27-re, illetve holnapra, úgyhogy jó kis koranyárias vagy nyárias időjárásra lehet a mai napon számítani. Remélem, hogy mindenkinek jól indult a hétfő reggele. Az egyik kedves hallgatónak bosszankodással, mert elveszítette a kulcscsomóját, ígértük, hogy segítünk neki. Az Árok utcában, vagy az Árok utca környékén veszett el ez a bizonyos kulcscsomó, amelyen több kulcs is található. 75-ös körzet 510-818, ezen a telefonszámon hívhatjátok, hogyha megtaláltátok, de tudjátok, mindig elértek bennünket is, úgymond éjjel-nappal. Akár be is hozhatjátok hozzánk a rádiónk szerkesztőségébe a kulcscsomót, vagy hogyha fölhívtok, akkor összehozunk benneteket. Tehát az Árok utcában, vagy az Árok utca környékén keresünk egy kulcscsomót. Nagyon fontos a tulajdonosnak ez a kulcscsomó, úgyhogy már kétszer is telefonált ma reggel. Nagyon szeretné megtalálni, segítsetek, hogyha megtehetitek. Folytatjuk a zenékkel, a slágerekkel így 9 óra előtt itt az élesztőben, illetve még egy témával, amit talán még a 6 óra utáni percekben meg is ígértem. Múlt héten volt egy nagyon érdekes bemutatóval egybekötött előadás a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban, méghozzá a Könyvtár Galérián, nagyszámú közönség előtt egyébként, Gyimesi és Moldvai élményeim a Népviselet és Népzene nyomában címmel. Lehőcné Ari Ildikó tartott egy előadást. Ő egészen egyszerűen 10 éven keresztül gyakran járt Erdélyben, ezekre a vidékekre kimondottan. Gyimesi és Moldvai viseletek, hangszerek, ezeket tulajdonképpen mindig beszerezte, hazahozta, és ezekből tartott most egy bemutatóval egybekötött előadást. Magával ragadta egyszerűen a csángói élet, a szokások, a népviseletek, a népi hangszerek és a táncok is. Páfi Kati kolléganőnk is ott járt a bemutatón, és beszélgetett egy jót Lehőcné Ari Ildikóval. Ezt hallhatjátok a következő 3 percben.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Sokban hasonlít ám ez a két viselet egymásra, a Moldva és a Gyimesi, csak abban különbözik, hogy a Gyimesinek rövid inge van, és ahhoz van egy alsó szoknya, amit egy madzaggal összekötöz, még a Moldvainak meg egybe van az ing az alsó szoknyával. De a többi az ugyanúgy katrinccel tartozik hozzá, a szoknya, meg egy bernyec az övvel, ott körbe vonják maga körül, és van hozzá melyes, amit nekünk kecskebőrből csináltak, az egyik bácsi, aki ott lakott Barackosba, egy Gyimes középlok mellett, és akkor mondta, hogy kilukadt, mikor megnyúzta a kecskét, de oda hímzés lett, és akkor nem látszik. Úgyhogy nagyon szép két melyes kaptunk.
3: Kik voltak azok, akik segítettek hát neked?
2: Pámer Ferencné és Kovács Istváni a másik, és akkor Kránk Réka meg énekkel jött, egy moldvai, meg egy Gyimesi dalt adott elő.
3: És hát hoztál hangszereket is, igen. Mit kell ezekről tudni?
2: Hát elsősorban Gyimesi szűkülővégű furuját hoztam, azon játszottam, ilyen moldvai és Gyimesi dallamokat, egy mesével egybeszőve. Aztán hoztam tilinkót, ez már Moldvára jellemző, azt is ugye a tavaszi havajgatás, megpróbáltam rajta eljátszani, és a kaval, az szintén Moldvára jellemző, 5 lukú furuja, az pedig 3 táncot, a rókatánc, a seroma és az övest játszottam el. Eddig ilyen hangszerbemutatót tartottam, mindenfajta hangszert összegyűjtöttem, és akkor jártam itt az iskolákat vele. Aztán rájöttem, hogy van nekem viseletem is, ott volt a pincébe összegyűjtve, mondom, ezekkel valamit kéne kezdeni, és akkor gondoltam, hogy na, akkor ezt az élményemet, amikor oda jártam, hogy össze kéne foglalni, és akkor elmondani. Én nem gondoltam, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Csak azt gondoltam, hogy engem érdekelt, akkor lehet, hogy mást is, hogy nekem nagy élményt nyújtott, és akkor azért gondoltam, hogy lehet, hogy másnak is. gyerekeknél is azt figyeltem meg, hogy élvezték. Sokan ugye azt se tudták, mi az a tilinkú, még a citerát se ismerték meg, és akkor jöttem rá, hogy hát itt még sok dolgom van ezen a téren.
3: Neked nagy szerelmed ugye ez igen, a igen. környék, és hát nagyon megragad az ottani kultúra, népviselet, népkultúra.
2: Igen. Hát mikor a legelőször voltunk, azóta, ugye, vagy 10 évig jártunk oda rendszeresen, és nagyon megtetszett nekem az őszinte szeretetük, meg az, hogy igazán magyar vagyok, akkor jöttem rá, ott addig nem is értékeltem annyira, hanem ott, mikor azok a gyimesi emberek olyan szeretettel fogadtak, hogy magyarok vagyunk.
1: Paks FM.

0: A jobbnál jobb slágerek, a The World, felejthetetlen 97-es slágere szólt a Paks FM-en, 8 óra 56 perckor pedig baleseti információval jövök, illetve útlezárással olyan információt kaptunk, hogy a Paks-Gyapa közötti útszakaszon baleset történt, és teljes az útzár állítólag. Ott nagyon terelni sem lehet a forgalmat, úgyhogy amennyiben ez így van, jó, hogyha tudjátok, és nagyon nem egyszerű egyébként, hogyha valaki Németkére vagy Gyapára szeretne eljutni, hogy akkor merre kerüljön. Tehát úgy tudjuk, hogy Paks és Gyapa között autóbaleset történt, és jelen pillanatban teljes az útzár, helyszínelnek a rendőrei. Amennyiben frissebb infótok van erről, szívesen vesszük a 20-as körzet 9-411-001-re SMS-ben vagy Viberen keresztül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhozszállítással.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
6: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
7: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi Covid-árváknak.
6: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
7: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
8: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
9: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
10: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum átfogó elemzést nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Kiemelték, a tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben és hogyan jutott el idáig.
11: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként. Tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezényüzemben kémű van, tehát mind a négy vezénylő, plusz még a külső üzemi villamos szolgálat is hozzám tartozik.
12: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
11: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolában. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
10: Az idei atomerőmű majálison a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Német Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
10: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
13: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első fél időben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok, azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
10: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazza.

0: és az I Wanna Dance With Somebody 1987-ből szól ez a jó kis táncos bulis láger. Ábi pedig a stúdióban. Szia!
1: Jó reggelt!
0: Ismered a dalt?
1: Persze, nehéz nem,
0: nem nehéz. Nem nehéz, jó kis táncos bulis. Tessék itt, mint fiatal korosztályt meg tudlak kérdezni, hogy te mit szólsz ahhoz, hogy a Magyar Péter bulija elé szervezi a Karácsony Gergely a másik bulit. Érdekli ez a fiatalokat?
1: Nem tudom, engem nem.
0: No, nem?
1: Engem nem érdekel, mert nem látom értelmét. Jó az, hogyha van buli, de nem tudom, hogy miért, hogy ez a fajta minek kell. Örülök, hogy a Pakson van, hogy szervezzenek Paksra valamit.
0: Szervezzenek Paksra valamit?
1: Persze.
0: Magyar Péterék? Na de hát a Puzsérféle bulira ugye azt mondták, hogy a te korosztályod lepte el ott a teret.
1: De annak volt értelme, nem? Annak volt kézzelfogható, annak volt hype-ja is. Ennek meg lehet, hogy van, de velem nem ez jön szembe most. Legalábbis, igen, engem például nem is érdekel, és nincs is akkora hype körülötte, ezt már egyszer megbeszéltük, hogy miért mentek el többen szavazni a fiatalok is, mert szerintem volt mindenhonnan folyt valamilyen információ. Ezzel kapcsolatban most nem sok információm van, hogy a Karácsony Gergely szervez egy bulit, meg a Magyar Péter is. A Karácsony Gergely mindig szervez, amit meg neki megy, ő szembe jön velem a social médiában, de hát ez neki egy marketing fogás, vagy hát neki szerintem semmi, ez szerintem sokkal keményebb dolog volt, hogy rendszerváltó bulit csinálunk, még az előtt, és ezzel is buzdítva még egy pár embert, hogy menjen el szavazni, mint hogy most meg, hát a Magyar Péter esetében szerintem meg korai, ő ne örüljön semminek, mert...
0: Azt mondod?
1: Hát nem, most én nem leszek itt nagyon okos, de hát még be se ült, még nem is miniszterelnök, ő neki nem. Ha valamilyen emberre szervez, mint a Puzsér, tegyük, hogy ő független, ő szervez egy ilyet, rendez egy ilyet, az úgy...
0: Annak úgy volt miértje?
1: Annak úgy volt. De neki most van 4 éves ciklusa, ha minden igaz, miniszterelnök lesz, most, hogyha Magyar Péterről beszélünk, akkor... Vagy nem, az a baj,
0: hát,
1: nem
0: vagyok bizonyított, akkor szervezzem bulit. Tehát például, persze. Hogyha az NKS ügyeket megoldotta.
1: Na, hát például az sokkal inkább szembe jön velem, hogy az NKS ügyek hogy állnak, és mint vannak, és azt sokkal több embert érdekel. Ahogy látom a social médiában, arról többet beszélnek, mint arról, hogy buli lesz, mert minek bulizunk most a Magyar Péter azt mondja, hogy bulizunk azért, mert megvolt szerinte az első lépés, hogy ugye leváltották a 16 évig regnáló kormányt, de hát neki még lesz ezzel feladata. Uh-huh. És hát nem tudom, hogy egy buli az most ebben az esetben, nem, azt sem tudom, nem vagyok képben. A rendszerváltó nagy koncert, azt hiszem ez volt a hivatalos neve, ott tudtam, hogy Hősök tere, ekkor, akkor, eddig, 50 plusz fellépő, és hogy mi a cél?
0: Tehát most a helyzet ugye csak annyi, és akkor lezárhatjuk ezt az egész buli témát, hogy május 9-ére, tehát erre hétvégére

0: bizunk akkor, amikor bizonyított
1: is. Szerintem megvolt a buli. Szerintem meg mindannyian buli. Látták.
0: A több buli Puzsérral.
1: Nem, én nem arra gondolom.
0: Ja, a szerintem... több buli választások éjszakáján?
1: Igen, szerintem mindannyian láttuk, hogy...
0: Igen, ezt a feelinget akarják talán vissza valahoz hozni, vagy és, azt gondolják, ez, hogy, ez, hogy szervezni kell.
1: Az meg lesz. Uh-huh. Szerintem nem. Szerintem akkor a buli se lesz, mint a Puzsérékon volt. Nem lesz Azaria, nem lesz Betonhofi, nem lesznek régi nagy nevek, hanem nem, tényleg nem vagyok annyira képben, de
0: hát
1: szerintem,
0: ennyi, hát nem,
1: szerintem nem. Meg hát, hogyha a bulit akarunk igazán, akkor vagyis hangulatot, vagy hát kinek mi volt aznap este, de úgy láttuk, hogy Budapest akkor felrobbant, és tényleg olyan volt, mint egy rendszerváltó érzés. Azok a videók, azok hát... Pú.
0: Igen. Egyébként ez egy érdekes kérdés, mert például amikor ugye 12-én, tehát a választások napján, nyilván az eredmények kijövetele után spontán szerveződtek ezek az utcai örömünneplések, te például ugye Győrben voltál, és te is mondtad, hogy ott is, főleg a nagyvárosokban, egyszerűen spontán az utcára mentek az emberek úgymond ünnepelni, és ugye amikor egy héttel később, nálunk Pakson ugye később jött ki az eredmény a Tolna 03-as kör, és Cseh Tamásék meghirdettek egy ilyen eredményvárót a Sárgödör térre, és én azt hittem, hogy egy kicsit azt gondolják ők, hogy hát akkor hát biztos nagy ünneplés lesz, teljesen mindegy, hogy most Tomi bekerül, vagy nem kerül be, de hogy akkor így szervezzünk rá valamit, mert hogyha spontán ünneplés volt 12-én, akkor most itt lehet valami, de nem voltak olyan sokan, tehát inkább a segítők voltak ott, tehát lehet, hogy ez a Magyar Féter féle második buli is már egy olyan rászervezés, ami nem hoz majd akkora tömegeket, lehet.
1: Szerintem azért sem, mert talán a Cseh Tominál is az volt itt a baj, hogyha nagyon mélyre megyünk, akkor ugye azt mondják, hogy a fiatalok választása volt ez, és ha megnézed a én ott Győrbe tele fiatalokkal, nyilván voltak idősebbek is, de fiatalok voltak nagy részt, és Budapesten is, ha videókat megnézzük, ők voltak talán a motorja ennek, még aznap éjszaka is, a rendszerváltó nagy koncerten is ők voltak a nagy többség, és hát Paks meg, hogy egy kicsit... Hát úgy mondjam, jelenleg én hétvégén nekem Szekszárdra kellett lemennem, hogy történjen valami az életembe. Pakson a fiatalok lassan ott vagyunk, hogy már még ha van valami, akkor se jönnek el, mert már elmennek Pestre, elmennek Pécsre, nagyobb városokba, egyetemekre, és ott ragadnak, és már amikor történik valami, akkor is megkérdezem, hogy hazajössz például a városnapjára? Hát nem tudom, van programom Pesten is. Ilyen program minden hétvégén van Pesten. Főleg itt a tavasz meg a nyár folyamán, és lehet, hogy és emiatt szerintem ez nem is lesz meg. Már hogy a Cseh Tominál is ugye hát így mond, a rendszerváltás már megvolt, és valakit az már nem is érdekelt, hogy most akkor a Tiszás
0: képviselőjelölt
1: jut be, vagy a másik, hogy most 138, vagy 141 lesz, vagy 139, az már igazából nem nagyon érdekelte talán az embereket, aki ugye rendszerváltást akart, hogy ezt a szót használjam, mert a lényeg már megvolt, úgymond, az, hogy most ő még ünnepelteti magát. Nem azt mondom, hogy ez az volt. Jó, az én nekem nagyon tetszettek például a győri pillanatok is, meg a pesti videók is, de nem tudom.
0: De az már nem lesz ugyan az. Nem. Nyilván most, május 9-én.
1: Mert most már mást akar az ember. Most már például az NK-as ügyeket akarja látni, meg még egyfolytában jönnek elő ilyen kiszivárgott dolgok. Uh-huh. Aztán annak kéne, hogy igazságérzetét úgy mindenkinek tudom realizálni.
0: Egyébként érdekes az NK ügye, a Nemzeti Kulturális Alapról van ugye szó, amely hát hosszú évek óta írta ki ugye a különböző kulturális területeken a pályázatokat, és képzeld el, hogy annak idején, de körülbelül ilyen, mint a 15 évvel ezelőtt, tehát ilyen...
1: Emlékszem rá.
0: Mire emlékszem, amikor anyád a nappaliban így a pályázatokat nyomtatta, de tényleg, nem tudom, ezt mindig de azt mondja, hogy emlékszik rá. Na, oké, tehát hogy tehát akkor például voltak olyan pályázatok, képzeld el, a különböző, az NK-an belül különböző kollégiumok, építészeti, irodalmi kollégium, stb. És akkor voltak olyan pályázatok, ahol ilyen média pályázatok is voltak, és elég gyakran, hát amikor csak tehettük, pályáztunk rá, tehát mit tudom, volt ilyen, hogy a nem nem tudom én milyen, az építészeti kollégium kiírta, hogy a nem tudom én milyen építészeti

0: örökség népszerűsítésére találjunk ki, vagy kitalálhatnak akár helyi rádió kis műsorsorozatokat, és akkor lehetett vele pályázni. És úgy elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg az utóbbi jó sok évben már azért nem pályáztunk, mert egyszerűen eltűntek ezek a kiírások. Tehát, hogy nem csak, hogy médiapályázatok nem voltak, de egyáltalán valahogy úgy eltűntek. Na mindegy. Szóval az NKÜ, hát Molnár Áron úgy viselkedik szerintem, mintha ő lenne az új hatházing. És ilyen oknyomozó, tehát teljes totális oknyomozásba megy, nyilván valaki vagy valakik segítik azért hátulról, de nem biztos egyébként, hogy az ő felületén kíséret figyelemben te, mondjuk elsősorban.
1: Őt is látom, hát több ember, de én most úgy látom, hogy mindenhol ez azért téma, legalább egy megjegyzés ügyéig.
0: Uh-huh. És te mennyi információ jön veled szembe, tehát mit gondolsz erről?
1: Hát, belekérdeztem. Aztán... Most eddig okosnak tűntem, most elásom magamat, de annyira nem. Hát láttam részleteket ugye az ATV-s...
0: A Rónai Egon-féle beszélgetésből.
1: Hát azt láttam legelőször.
0: Az elég jól össze van vágva.
1: Tehát, igen, hogy... de én csak egy pár percet, nem, mert ez nem tudom hány órás, vagy tényleg egy pár percet láttam, a lényeget kiszedték belőle. Hát az keltette fel az érdeklődésemet, utána meg amikor jöttek a cikkek velem szembe, akkor meg elkezdtem olvasgatni is, de hogy mit gondolok, hát nem tudom, járjanak utána, mert hát érdekes.
0: Igen.
1: Érdekes, van miről beszélni, meg úgy, hogy te is mondod, hát mert a pénzek vannak, és vannak médiák, meg vannak ugye helyek, ahol lehetne támogatni, vagy csak pályázatokat kiírni, ehelyett meg nem is tagadják, hogy valaki csak úgy kapott pénzt, hogy legyen, vagy még ő se tudja megindokolni. Hát szerintem az a leggázabb, hogy hát igen, ott ilyen baki videókat, azt hittem, hogy baki videót nézek, mert nagyon ciki volt,
0: amikor
1: belekérdez, hogy ez oda ment, és akkor igen, de nem az. Szóval nem tudok hirtelen idézni, de nagyon ciki volt, hogy hát amikor az ember, akinek a feladata, még ő se tudja, hogy mit miért, vagy egyáltalán, hogy mi valami történt, egy utalás megtörtént, még ezt se tudja, mert engem nem zavar, aki utalnak pénzt, főleg, ha nekem jön, de sziki, amikor még azt se tudod, hogy megtörtént.
0: Jó, de várjál, itt azért azt hozzá kell tegyem, hogy ugye az ATV-n Rónai Egon beszélgetéséről van szó Hankó Balázsról, aki ugye a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, és ugye egy olyan körülbelül az NKA-n, tehát a Nemzeti Kulturális Alapon kiadott körülbelül 1000 pályázatot kért számon, úgymond Rónai Egon, és én csak azt nem értettem abban az interjúban, hogy amikor van 1000 pályázat, mármint olyan, amit pozitívan elbíráltak, és pénzeket, és nagy pénzeket, és ilyen 500 millió is röpködtek, kaptak bizonyos emberek, és bizonyos szervezetek, és cégek, akkor a Hankó Balázs miért csinált úgy, minthogyha mindegyikről tényleg tudna valamit? Hát nem kell neki, mint államtitkárnak egyedül tudnia a Fási Zsülikétől elkezdve, tehát én nem is értem, hát nyugodtan mondhatta volna szerintem azt, hogy hát ha mondtad volna Egon, hogy kit akarsz, akkor utána járok, és akkor megmondom, de hát fejből hadd ne tudjam már. Tehát szerintem nem is kellett
1: persze,
0: volna neki tudni, de ő meg elkezdett blöffölni, vagy én nem tudom.
1: Persze, ez olyan, mint én az elmúlt 5 percben azt mondtam, hogy az NK-nak az ügyéről olvasok már 10 napja, most egy kiderül, hogy fogalmam sincs, hogy igazából mi van vele. De legalább el tudom mondani, hogy velem szembe jött, de nem ástam mélyre magamat.
0: Igen,
1: most
0: igen,
1: ezt
0: igen.
1: Ő is mondhatja, az más kérdés, hogy neki munkaköri leírása lenne valószínűleg, hogy legalább egy minimálisan tudja, főleg akkora összegeknél, mint amiről itt az interjúban is beszélgetnek, és akkor ugye kiszedi magát annyival egyes beszélgetésekben, hogy erről még nem tud, erről igen, ezek a tipikus, lerázza magáról a kérdés. Lehet, hogy nem tud róla, engem nem zavar, csak akkor hívjanak olyat, aki tud. Vagy reméljük, hogy valaki
0: igen, csak
1: tud
0: bizonyos értelemben, hogy ő a felelős nyilván, és akkor azért őt kérdezik. Na mindegy. Jó, tehát akkor ennyit a rendszerváltó és rendszerzáró buliról. Eljutottunk az NKÁ-ig is Hankó Balázsig, de azért visszapaksa, csak egy pillanatra. A hétvégi eseményeket ki tudnánk dumálni, de már nincs rá időnk. Ugye te voltál a szexárdi nyitott pincéken, én voltam az atomerőmű majálison. Szexáron azt mondtad, nagyon sok paksi volt. Szombaton.
1: Persze, mert ahogy mondtam,
0: belemedettek a 20 fős bandával.
1: Nem. De, De igen. Hát Pakson valaki mondja már meg nekem, hogy mi történt a hétvégén. Azon felül, hogy majális volt.
0: Majális, hát más nem.
1: És másnap mi volt például szombaton, ami általában a szombat az, amikor az emberek legalább elmennek egy étterembe, vagy parkba, vagy a fiatalok esetleg.
0: De most számon kéred a várost, hogy egy hétvége kimarad? Volt majális.
1: Nem egy hétvégét.
0: Tehát szerinted minden szombaton kéne, hogy legyen valami?
1: Én nem biztos, hogy én kimennék, nem arról beszélek, meg lehet nincs is igény. Ez már ott el lett mondva, hogy már annyi, olyan szinten, a velem egykorúakkal beszélgetek, egyetemen vannak, például Pesten, Pécsen, a világ végén, és amikor megkérdezem, végre van egy például a város napját, én nagyon várom két hét múlva. Végre, vagy így mondjam, nem az, hogy végre, de egy nagyobb dolog történik. És megkérdezem, hogy hazajön-e, hát... Aznap, mit te, három ilyen dolgot mondta, hogy Pesten történik. Mm-hmm. Elmegy ide koncerte, elmegy oda kávézni, megnéz még egy moziban, vagy egy színházban egy részt, és sokkal több impulzusa van, mint nekem.
0: Ezért nem szervez mondjuk egy várospaks méretű város minden szombaton valamit.
1: Persze, nem is kell.
0: Nincs rá keret, nincs NKA támogatás.
1: Igen, hát itt volt a Sárban, és két hete ott is kim voltam. Én azt hittem, hogy ott is több ember lett. Szerintem az is jól sikerült, de elértük azt. Lehet a Covid is közrejátszik, de hogy már a paksi lehet, hogy nem így van, de akkor a paksiak meg mozduljanak meg, mert már ki se jönnek, amikor végre történik valami. Mert én most szídom, hogy de látod, hogy én most az elmúlt pár hétben ott vagyok mindenhol.
0: Igen, kitettél magadért, hát mindenhova elmentél bulizni. Igen, hát büszke vagyok rád, most mondjam azt. Egyébként képzeld el, pont most voltak itt ugye nálam 8 óra után a bölcskei kulturális szervezők abból az alkalomból, hogy Bölcskén is lesznek ilyen nyitott pince programok, méghozzá május 30-án, és ők is azt mondták, egyébként mikrofonon kívül, tehát ez adásban nem hangzott el, de most elárulom, hogy bármikor is, amikor, ugye a Bölcskei Pincefalu is egy viszonylag híres,
1: oda
0: és
1: országszerű.
0: Tényleg. Ott már régen volt rendezvény szerintem most már a Bölcskei Pincefaluban, de most lesz, ott is 5 pince lesz most nyitva, és pincenként 3 bort lehet majd kóstolni, és valami nagyon nagy meglepetéssel is készülnek. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt mondták mikrofonon kívül, hogy mondjuk egy ilyen típusú Bölcskei Pincefalus rendezvényre is nem a bölcskeiek mennek ki elsősorban. Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy ott akkor oda hova megy, hogyan mész, tehát, vagy hogyan megyünk. Tehát egy valaki nem iszik a társaságból, nem kóstol.
1: Hát mi Szexárdban így voltunk, így van.
0: Aha. Tehát egy valaki bevállalja.
1: De hát persze, én is bevállalnám meg minden. Hát most társaság, nem azért megyünk feltétlenül egy ilyen helyre, hogy lerészegedjen az ember, vagy éppen...
0: Hát nem, hát ők mindig
1: olyan állapotba kerüljön. Abban mondjuk a borozgatás alapból szerintem nem az a fajta. Tényleg hétvégén is megittam, nem tudom, pár...
0: Jaj, ne mondd meg.
1: Hát mit, az ember fröccsözgetik, hát a fröccsöz meg iszol pár... mi ez, pohárral? Nem, hát pár pohárral iszol, és nem tudom, ennyi beszélgetsz. Ez nem arról szól, hogy felesez el végig.
0: Azért történelmi pillanat, amikor anyádnak élőadásban elmondott, hogy mit ittál szombaton. Egyébként Füger meg lehet, hogy szívesen be is vállalja mondjuk a Paks Bölcskét többször is útvonalat, hogyha
1: jó pénzért.
0: Valaki úgy gondolja, hogy még ennyit a belépők mellett ráad, hogy akkor hát, taxival jöjjön, menjen mondjuk egy boroskostos. Na, szóval mennyien voltak a szexári nyitott pincéken? Sokan?
1: Sokan.
0: Nagyon sokan.
1: Azt mondom,
0: de
1: sokan.
0: Hasonló volt, mint mert amikor ugye a szüreti fesztivál szokott lenni Szexárdon, ott akkor is elég sok van, tehát vannak ilyen.
1: De hát ez más kaliber. Most két hét múlva is lesz a pünkösdi. Ugye Szexárdon is 2 nagyobb esemény van.
0: Így van.
1: Szexárdi ismerősém is mondják, hogy azért Szexárd is 2 esemény köré van építve. Uh-huh. A szüreti meg a pünkösdi, ez a kettő, ez nagyon szép, nagy, meg összehoz az embereket. Ez valami hasonló volt, de ez egy pincében volt, és ezt szerintem a pince szervezte. Én este 8-kor kaptam a telefont, hogy le kéne nézni.
0: Hogy nyitva van egy pince.
1: Igen.
0: Egy pince volt nyitva. Hogy érted, hogy egy pince volt
1: hát
0: nyitva?
1: Hát borászat, akkor ne pince. Nem a sárgadörtéri pince van, itt okay. Borászat.
0: Okay.
1: Borászatról van szó.
0: Okay.
1: Tudjuk, hogy ezek szép, nagyok, Szexárdon jó borok vannak.
0: Igen, és valahol 300 ember is befér, ugye, esküvőket is szerveznek.
1: Meg. Igen.
0: Jó, értem.
1: Bőven van hely. És hát a pünkösdi lesz 2 hét múlva, de azok 2 naposak, több naposak, a városban belül is vannak koncertek, meg
0: az
1: előadások,
0: meg teljesen
1: más, meg még a pincék is kint vannak. De olyan volt, csak most a városban nem volt, most csak a pincészet.
0: Jó, de egy pincészetnek a borait lehetett kóstolni, vagy több?
1: Igen,
0: ja, egy pincészetnek. Ja, értem már, jó. Na, egyébként hát lassan át kell, hogy adjam a terepet, egy dologról akartam veled igazából beszélgetni, de arról nem beszélgettem, a mindenféle fajta hétvégi esemény és majális mellett engem legjobban az április 30-a éjszaka érdekelt volna, de hát akkor ezt majd valamikor máskor összehozok. Hát a májusfaállítás, hát hány májusfát állítottál a haverokkal?
1: Hát olyat kéne kérdezni, ki állított.
0: Miért? Te mit csináltál? Te csak sofőr
1: voltál? Én sofőr voltam.
0: Oké. Okay. Igen, az is igaz. De egyébként azt mondtad, hogy legalább 4 vagy 5 helyre vittetek, vagy
1: igen,
0: nem?
1: Igen, 4 helyre vittünk.
0: 4 helyre.
1: De hát... Jó, akkor érdekel? Ez a társaság, ez már ki van égve. Ezek már épp, hogy nincs gyűrű a lányok kezén.
0: Jó, hogy már annyit állítottak, vagy mi?
1: Igen, már nem az a korosztály. A 17 évesek nagyobb örömmel, ők is erről beszélgettek egész este.
0: A 23-asok, 25 évesek
1: igen,
0: már
1: hogy,
0: nem annyira?
1: Hogy nekik nincs igényük már erre nagyon.
0: A lányoknak van?
1: A lányok megérezték, hogy azért jól esik. Nincs elvárás, de jól esik, ilyen tudod, láttunk már ilyet, és hát nem, gyorsan felállítottuk, beszélgettünk, de ők, ez a társaság, ez régebben is.
0: Ki
1: nagyon...
0: van égve májusfa állítást illetve?
1: Nem, hát nem tudom.
0: De hogy azért, mert már annyiszor állítottak fát, és ugyanannak a lánynak állítják?
1: Figyelj, tök ciki, amikor együtt laktok, és akkor azt mondta, hogy mindjárt jössz. Hát egyértelmű, hogy hova mi már együtt laknak. Most akkor,
0: ja, igen.
1: Minek erőlteted ezt a, hát nem mondjak csúnyát, vagy hát én értem, mert tök uh-huh. jó, fiatal, nem most a 22, 3, 4, 5 is fiatal tud lenni, de 100 évvel ezelőtt meg már 3 gyerekes apukák voltak meg. Érted? Szóval nekik is már olyan, hogy már az egyik csávó már, érted, voltunk 7-en, vagy 6-an, hát az egyik már eljegyzett volt, a másik férni, vagy felesége volt, most érted, ilyen társaság, szóval azért mondom, hogy az én társaságom, akikkel voltam, az annak, hogy mondjam, már el se kellett volna menni.
0: Már
1: a legény búcsúra kéne menni, aha. meg ilyenekre is, na, ott élvezni az
0: várjál,
1: életet.
0: Várjál. Csak hogy tisztázzuk. Tehát ebben a társaságban volt olyan, tudomásom szerint, aki úgy állított májusfát annak a lánynak, akivel egyébként már együtt él, hogy tavaly is állított neki.
1: Meg az elmúlt 10 évben.
0: Ja, És ez a lányok igénye? Mert ugye egyébként csak hogy tisztázzuk, és
1: állítjuk. Hagyomány, nem?
0: Hát a hagyomány, ugye a hagyomány az miről szól? A hagyomány az arról szólt, hogy mielőtt elvette a lányt, vagy hogy volt neki, hát hogy is mondjam, akaratja, és azt kinyilvánította a májusfaállítással, és véletőleg azért nem állított a következő évben ugyanannak a lánynak a jegény, a legény ugye, ugyanannak a jánynak a legény májusfát, mert egy éven belül elvette feleségül.
1: Na, hát
0: akkor ez itt ibádzik.
1: Hát ma már nem divat.
0: Nem divat elvenni.
1: Korán. De egyébként jó.
0: Na, talán de a lányok sem. Is így akarják szerinted?
1: Mit, hogy egy év után már...
0: Ja, tehát a lányok is úgy gondolják, hogy nem divat, és nem kell őket elvenni?
1: Hú, valami telefonos segítséget, hogy a hölgyet hívjál fel, mert én kaptam májusfát, és nekem igényem sincs rá.
0: Oké, figyelj, ez egy másik és hosszabb téma, de örülök, hogy itt vagy, és átveszed a terepet. Úgyhogy a következő, mennyi? 4,5 órában akkor ábihozza nektek.
1: Boldogítom a népet.
0: Telefonos segítséget kérsz.
1: Én nem, én meg vagyok.
0: A műsorvezetés az nem. Az elmúlt óráig most Strasser Andival voltatok együtt, sziasztok.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli. Veletek.
3: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról.

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
3: Szevasztok, itt a Dr. Béres
4: és a Verét Tomi.
3: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
4: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot mindenkinek a mikrofonnál, Strasserán, mert egészen 2 óráig én hozom a jó zenéket és a hangulatot. Kezdjük is a Yes Yes és Szabó Ádám közösével a Gyengédennel.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Teddy Swims-től szólt a The Door. Ma 2026. május 4-e van. Az évből még 241 nap van hátra. Ma ünnepelnek névnaposaink Florian és Mónikák. Illetve a mai naphoz köthető az első Grammy díjátadás 1959-ből. Továbbá a mai napon vannak olyan emléknapok, mint például 1991 óta a tűzoltók napja Magyarországon, május 4-e, illetve egy nem szokásos napot is ünnepelnek ma a Star Wars rajongók és a világ, hiszen ma van a Star Wars nemzetközi napok, minden év május 4-ére esik a Csillagok háborúja rajongóinak kedvezően. A dátum eredete egy angol szójáték, a filmek visszatérő mondata az erő legyen veled, eredetileg angol nyelven így hangzik May the Force be with you, amit könnyen May the Force be with you-nak lehet érteni, ami magyarul csak annyit tesz, a május 4-e legyen veled, ahelyett, hogy az erő legyen veled, lehet érteni a mondatot, így jött az, hogy a május 4-e a Star Wars napja is. Térjünk vissza a zenékhez, jön Dennis és Orsovai Reni a hányadikkal.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érnél a 22-es és a 19-es kilométer között irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Kalocsa határában szallagkorlátot javítanak, a 116-os kilométernél a forgalmat félpályán engedik. A 61-es főúton a Dunaföldvár térségében az 1-es és a 2-es kilométer között útburkolat javítás kezdődik. Félpályás lezárás. Jelzőrös irányításra kell számítani. Napközben torlódhat a forgalom. Információink szerint Gyapán teljes útzár van baleset miatt. Ha további információnk van, arról értesítem Önöket. Mindenki vezessen óvatosan!
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt.
1: A közlekedési hírek után és a 10 órás hírek után jön Dove Cameron és a Too Much.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton. Jól lehet, Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter korábban 5000 katona kivonását említette, Trump Floridában újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt, írja az Index. Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000 Németországban van. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentés Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagy termében a Hello Demencia, Üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézményvezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk Egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az Egyesület elnöke Kávási Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
3: Mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk különböző megvilágításból, volt már amikor jogi szemszögből, de volt amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részeg vezetésében és irányítása dolgozik, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban, azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban, vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesülnek, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye.
2: Bak Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
4: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, ne maradjunk egymagunk, hogy nem szabad bezárkózni, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó. Van érintett a családba, igen. Sajnos ő már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak vele. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig. És én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek egy kicsit a megelőzése. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok. Van sok ismerős itt megbeszéljük a dolgokat. Szeretek emberek között lenni.
2: Az Alzheimer Café Paks előadás sorozat májusban folytatódik, és júniusban is lesz összejövetel. Az internet adta felületeken tájékoztatja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület a következő időpontról. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plusz keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: 10 óra után járunk továbbra is, hozom én jobbnál jobb zenéket, ahogy ígértem, el is kezdjük Dove Cameronnal és a Too Much-sal. Utána pedig nézzük, hogy milyen programok várnak minket a héten, illetve nagy nap ma, hiszen elkezdődött az érettségi 9 órakor, arról is beszélünk egy kicsit.
0: És most egy újabb óra a

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 5-én kedden színház lesz Tolnán, az Emigránsok színjátékot lehet megtekinteni. Pakson előadás lesz május 5-én kedden író-olvasó találkozó Zsufa Tündével. Kedden 17 órától Pakson a Csengédénes Kulturális Központ könyvtárában. Szekszárdon kedden május 5-én színház lesz Jó estét nyár, Jó estét szerelem musical egy huligánról. Kedden 19 órától a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Szekszárdon kiállítás is lesz kedden. Színes tintáim Nemessány Gyöngyi képzőművészeti kiállítása nyitja meg a kapuit 17 óra 30-tól a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériáján. Május 6-án szerdán beugrót rendeznek, improvizációs színház 19 órától a Csengédénes Kulturális Központban, aki most beugrik, az Janklovics Péter lesz.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Pali szólt, és ha majd holnap írok, most hozok egy helyi interjút Lehőcné, Ari Ildikó, Gyimesi és Moldvai élményeim a Népviselet és a Népzene nyomában címmel tartott bemutatóval egybekötött előadást élményeiből a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján nagyszámú közönségnek. Az előadó elsősorban Gyimesi és Moldvai viseleteket, hangszereket hozott és mutatott be, hisz mintegy 10 évig járt Erdélybe, ezekre a vidékekre. Magával ragadta a csángói élet, a szokásos népviselet, népi hangszerek, táncok. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Lehőcné Ari Ildikóval.
1: Sokban hasonlít meg a két viselet egymással, a Moldva és a Gyimesi, csak abban különbözik, hogy a Gyimesinek rövid inge van, és ahhoz van egy alsó szoknya, amit egy madzaggal összekötöz, még a Moldvainak meg egybe van az ing az alsó szoknyával. De a többi az ugyanúgy katrinca tartozik hozzá, a szoknya, meg egy bernyec az övvel, ott körbe fonják maga körül, és van hozzá melyes, amit nekünk kecskebőrből csináltak az egyik bácsi, aki ott lakott Barackosba, egy Gyimes középlok mellett, és akkor mondta, hogy kilukadt, mikor megnyúzta a kecskét, de oda hímzés lett, és akkor nem látszik. Úgyhogy nagyon szép két melyes kaptunk.
2: Kik voltak azok, akik segítettek hát neked?
1: Pámer Ferencné és Kovács Istváni a másik, és akkor Kránk Réka meg énekkel jött. Egy moldvai, meg egy Gyimesi dalt adott elő.
2: És hát hoztál hangszereket is. Igen. Mit kell ezekről tudni?
1: Hát elsősorban Gyimesi szűkülővégű furuját hoztam, azon játszottam. Ilyen moldvai és Gyimesi dallamokat, egy mesével egybeszőve. Aztán hoztam Tilinkót, ez már Moldvára jellemző, azt is ugye a tavaszi havajgatás, megpróbáltam rajta eljátszani, és a kaval, az szintén Moldvára jellemző, 5 lukú furuja, az pedig 3 táncot, a rókotánc, a seroma és az övest játszottam el. Eddig ilyen hangszerbemutatót tartottam, mindenfajta hangszert összegyűjtöttem, és akkor jártam itt az iskolákat vele. Aztán rájöttem, hogy van nekem viseletem is, ott volt a pincébe összegyűjtve, mondom, ezekkel valamit kéne kezdeni, és akkor gondoltam, hogy na, akkor ezt az élményemet, amikor oda jártam, hogy össze kéne foglalni, és akkor elmondani. Én nem gondoltam, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Csak azt gondoltam, hogy engem érdekelt, akkor lehet, hogy mást is, hogy nekem nagy élményt nyújtott, és akkor azért gondoltam, hogy lehet, hogy másnak is. Gyerekeknél is azt figyeltem meg, hogy élvezték. Sokan ugye se tudták, mi az a Tilinkó, még a citerát se ismerték meg, és akkor jöttem rá, hogy hát itt még sok dolgom van ezen a téren.
2: Neked nagy szerelmed, ugye, ez igen, a igen. Környék, és hát nagyon megragad az ottani kultúra, népviselet, népkultúra.
1: Igen. Hát mikor a legelőször voltunk, azóta, ugye, vagy 10 évig jártunk oda rendszeresen, és nagyon megtetszett nekem az őszinte szeretetük, meg az, hogy igazán magyar vagyok, akkor jöttem rá, ott addig nem is értékeltem annyira, hanem ott, mikor azok a gyimesi emberek olyan szeretettel fogadtak, hogy magyarok vagyunk.
0: Most érjünk vissza a zenékhez, jön a Queen-től a Kind of Magic.

Radics Gigitől szólt a Bolond ez a város. 9 órakor pedig megkezdődött a 2026-os érettségi. 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezer érettségiznek május 4-e és július 1-e között. Az írásbeli vizsgákat ma kezdték meg, május 4-től egészen május 22-ig zajlanak majd. Az első héten a diákok kötelező tárgyakból, illetve angol és német nyelvből vizsgáznak. Ahogy mondtam, ma rajtolt el, 9 órakor az első érettségi időpont, a magyar nyelv és irodalom közép és emelt szinten is ma kezdődött meg. Holnap május 5-én 9 órától a matematikai közép és emelt szinten lesz. Május 6-án szerdán a történelem szintén közép és emelt. Csütörtökön 7-én 9 órától az angol nyelv közép és emelt szintű. És május 8-án pénteken 9 órától a német nyelv közép és emelt szint. Ezek számítanak a kötelező, illetve, ahogy mondtam, angol és német nyelv, általában az a két legválasztottabb nyelv, hiszen kötelező egy nyelvi tantárgy is. Sok sikert minden érettségizőnek, mi viszont nem sokára folytatjuk a Coldplay-jel és a

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Jude Law-tól szóltam, miért ne? A hétvége folyamán pedig kettő nagyon fontos mérkőzés volt a paksi sportéletben, hiszen az atomerőmű se szombaton játszotta első elődöntő meccsét a szolnoki olajbányász ellen idegenben, ahol 88-74-re a hazai csapat győzött, így 10 meccses győzelmi sorozat után veszített először az atomerőmű. A párharc 3 győzelemig tart, így még van esélye az atomerőműnek javítani. Legközelebb kedden játszanak, fogadják a szolnoki olajbányászt 18 órától a Geszten és úti sportcsarnokban. A paksi FC pedig a mondhatni bronzmeccsen 5-2-re verte a DVSC-t, akiket így megelőzve, de ugyanannyi ponttal állunk. A paks a harmadik helyen áll, a Debrecen pedig a negyedik helyen 50-50 ponttal. Amennyiben a paks hozza a kötelezőt a DVTK ellen, május 16-án 18 órakor úgy biztosan a harmadik helyen végez. De nagy lépést tettek a fiúk így is. A harmadik helyért a legfontosabb meccset megnyerték. De mindig azt mondják, hogy a legfontosabb meccs a következő, és ez most se lesz máshogy. Sok sikert kívánunk a srácoknak, mind a kosár, mind a foci pályán. Most jön As This és a Pick Up.
1: Call me back.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán érnél a 22-es és a 19-es kilométer között irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt az fél útpályát lezárták. Kalocsa határában szallagkorlátot javítanak, a 116-os kilométernél a forgalmat félpályán engedik el. A 61-es főúton Dunaföldvár térségében az 1-es és a 2-es kilométer között burkolatjavítás kezdődik. Félpályás lezárásra, jelzőrös irányításra kell számítani, napközben torlódhat a forgalom. Balesetről nem számol be az Útinform, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jövünk vissza a zenékkel, de előbb meghallgatjuk a 11 órási híreket, utána pedig jön Louis és a Get Lucky.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Tisza párt elnöke Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás, írja az MTI. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba. Számos Tolna vármegyei helyszínen szerveznek véradásokat ezen a héten a szakemberek. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bölcskén az IKST-ben lesz véradás, majd délután fél kettőtől 4 óráig Madocsán a faluházban várják majd a véradókat. Szerdán Györkönyben a teleházban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között, csütörtökön délelőtt fél 11-től délután fél 6-ig Dunaföldváron a művelődési házban várják majd a véradókat. Végül pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
4: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első félidőben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok, azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
3: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Megkezdjük a 11 órát, beszélek egy kicsit az első Grammy gáláról, illetve hozok egy kis kosárlabdát is, és természetesen a jó hangulat és a jó zenék sem maradhatnak el. Kezdni se kik lesz velünk, Louis és a Get Lucky.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Grammy gálát, akkori nevén Gramophone Awards. A zenei ipar válasza volt az Oscar díjra. A ceremóniát szimultán tartották Los Angelesben és New Yorkban, hogy elismerjék az 1958-as év legjobb művészi teljesítményeit. Az alapítók célja az volt, hogy ne a lemezeladások, hanem a szakmai minőség alapján díjazzák a zenészeket. Az első gála 28 kategóriája közül Domenico Modugno Volari című dala emelkedett ki, ami az első év dala és felvétele is lett, míg Ella Fitzgerald az első női díjazottként vonult be a történelembe. Érdekesség, hogy bár a rock and roll már javában hódított, az akadémia ekkor még megelőzte a műfaj sztárjait, például Elvist is, a hagyományosabb jazz és pop javára. A díj végül egy pályázat után kapta a Grammy nevet a gramofon tiszteletére. Most szóljon az 1958-as olasz világsikernek a feldolgozása a Gypsy King-től 1989-ben átdolgozott Voláréja.

0: Ja, és Pribelszkijtől szólt, ha találkoznánk. A 3x3-as megyei bajnokság pedig lezárult. Április utolsó hetéjén Pécsett a Rád Géber Akadémia kültéri pályáin rendezték meg a 3x3-as Baranya és Tolna vármegyék kosárlabda bajnokság szuperdöntőjét, melyen több paksi csapat is sikeresen szerepelt, és számos külön díj került az Atomosokhoz. Az Atomerőmű Sen női kosárlabda csapata harmadik lett a 3x3-as Baranyai vármegyék bajnokságban. A szuperdöntőben is remekeltek a lányok, ott az első helyen végeztek. A szuperdöntőn körbeverés volt, a pontkülönbség döntött az Atomosok lányok javára. A győztes asés csapattag Szabó Petra, Benkő Réka, Kindl Szonya és Voloncs Orsolya. Külön díjat kapott Szabó Petra, aki MVP lett, Kindl Szonya a legjobb tripladobó, míg Kindl Szonya bekerült a Dream Team csapatába is. Páfi Katalin kolléganőnk, a csapatkapitány Szabó Petrával beszélgetett, aki 7 éves kora óta kosárlabdázik.
1: Az Atomerőmű Esen női 3x3-as kosárlabda csapata megnyerte az idei bajnokságot. Baranya megyében indultatok, beszélgető partnerem Szabó Petra, csapatkapitány. Hát Petra, ez meglepetés volt számotokra is, hogy rögtön újoncként ugye az első évben megnyertétek ezt a bajnokságot. Mennyire volt erős a mezőny, és mennyien voltatok?
2: Hát nagyon nagy meglepetés volt, nem számítottunk rá, mert nagyon erős a mezőny, rendkívül jó csapatok ellen játszunk minden hónapban, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy sikerült megnyerni a kupát.
1: Harmadikok lettetek ugye a bajnokságban, és a szuperdöntő az, ami múlt hétvégén Pécsett megrendezésre került. A szuperdöntőben hogy meneteltetek?
2: A szuperdöntőben először volt 2 győztes meccsünk, ami a legnehezebb meccsek voltak, és a harmadikban kaptunk ki, sajnos, viszont körbeverés alakult ki, és így nyertük meg a szuperkupát.
1: Szóval akkor pont különbséggel nyertétek meg tulajdonképpen magát a szuperdöntőt. Kik voltak a csapattársaid?
2: A csapattársaim Voloncs Orsi, Benkő Réka, Kindl Szonya voltak.
1: Mindannyian, gondolom, kosaras múlttal rendelkeztek.
2: Igen, igen, mindannyian itt játszottak Pakson, kivéve Orsi, aki pedig Erdélyből csatlakozott hozzánk.
1: És hát külön díjat is elhoztatok, ami azért nagy dolog, mesélj erről valamit.
2: Igen, Szonya lett a bajnokságban a legjobb 3 pontos dobó, úgyhogy nagyon örültünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, és én lettem a döntőben az MVP.
1: Te egyébként mióta kosárlabdázol, tehát egész pici gyerekkorodtól kezdve?
2: Igen, 7 éves korom óta járok edzésre, és kosarazom. Heti 2-szer edzünk az aséban, hétfőn és szerdán, illetve mindenki még külön is edz. Én például futok, a lányok kondíznak, erőnléti edzéseket csinálunk, úgyhogy nagyon készülünk mindig a fordulókra. Igen, úgyhogy Szonyának a 3 pontosok edzésen is mindig nagyon mennek, és szerencsére a megmérettetésen is tudja ezt kamatoztatni.
1: És a csapattársaidnak, a többi tagjának mi az erőssége?
2: Réka rendkívül jó center munkát végez, tehát palánk alatt nagyon szépen védekezik, és nagyon jó a támadásban is. Orsi pedig rendkívül jól védekezik, nagyon szépen szervezi a játékot, és egy oszlopos tagja mind lelkiekben, mind pedig fizikálisan és taktikailag is a csapatnak.
1: És hát azért ne hagyjunk ki téged se, szóval neked mi az erősséged? Hát nem véletlenül lettél ugye MVP.
2: Hát én igyekszem a gyorsasággal, illetve én is igyekszem lelkiekben is támogatni a többieket, és lelkesíteni, és szurkolni, amikor csere vagyok. Szerintem ez is nagyon fontos. Illetve igyekszem a védekezésemmel hozzájárulni az eredményes meccshez.
0: Az esély 3x3-as férfi kosárlabda csapata 2 bajnokságban is indult. A Tolna vármegyei bajnokság alapszakaszát a 3. helyen zárták, míg a Baranya vármegyei bajnokságban az elsők lettek. A Pécsett megrendezett szuperdöntőben a 2. helyen végeztek, csupán a Kozár Mislennyel nem bírtak. Külön díjat kapott Szalai Milán, aki a legjobb tripladobó lett, míg Krasznai Iván bekerült a Dream Team csapatba. Csapattagok még Szántó Tamás, Vida Máté, Herman Kálmán Péter, Lakatos Dávid és Sturi Dávid csapatkapitány. Pálfi Katalin kolléganőnk Szalai Milánnal beszélgetett, aki idén újoncként lépett pályára a 3x3-ban és megnyerte a megyei tripladobó versenyt.
1: Hogy élted meg te ezt az idei esztendőt? Hogy mind tetszett és egyáltalán hogyan csapottál, hogyan kerültél ide a fiúkhoz a csapatba?
3: Hát ugye én jártam még így esti kosárokra, amióta már nem kosarozom sehol, mert ugye a játékkal való élvezet az nem szűnik meg attól függetlenül, hogy már nem vagyok NB1 A-ba vagy B-be. Valami kellett, hogy megint ne csak edzéseken fogjam az ötös labdát. Úgyhogy lejárkáltam ide még kosarozni, és ugye ott a srácok azoknak, hogy a fele az a jár. És akkor egész jól beilleszkedtem így a társaságba. Úgy voltam vele, hogy talán beférek még ide. Igazából csak mondták, hogy szeretnék-e, meg hát nyilván kihívás. 5 meccsen tudtam szerepelni Tolna meg Baranya kupával egybe, de tök jó volt, az egyik meccsen én lettem ugye az MVP-je, annak a fordulónak, akkor az egész Baranya kupának én lettem a legjobb 3 pontos dobója, de biciklizés, hát szál Isten nem felejtettem el. Voltak nyilván könnyebb meccsek, nehezebbek, de minden fordulónál volt meglepetés, hogy azért akiket mondjuk megvertünk 15 ponttal, az a következő forduló lehet, hogy majdnem 1 ponttal megvert minket, szóval volt az így azért druk, meg azért teljesítés mindenképpen. Hát a reggeli kelések azok annyira nem tetszettek, mert ugye mindig utazni kellett. De azért itt azért hajtani kell 3 ellen. Úgyhogy kemény volt, nagyon sok meccs, ahol nem volt cserénk, és csak 3-an toltuk le az egészet, mert ugye egy ember 4-en szokás elmenni egy fordulóra. De jó volt nagyon újra egy kicsit 47-es mezemet fölhúzni. Most jövőre megyek el, az most majd eldől, mert azért itt alakultak nekem is a családdal kapcsolatos előrelépések, meg a munkán is nagyobb hangsúly fektetnek már rám, kicsit fáradtabb is vagyok. Az még ugye eldől, de ha rajtam múlik, én még szeretnék azért itt kosarazgatni. Uh-huh. A sem ezekbe. Mint a régi szép időben, csak kicsit óvatosabban.
0: Kosárlabda után vissza a zenékhez, you know, Max is loving you.

0: Gryvel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: Tedd meg kréthez szólt a Sports Cars. A horvát idegen forgalmi közösség budapesti sajtó eseményén, amelyet április 29-én a Kimpton Bem Budapest szálloda tetőterében került megrendezésre, Ivan a herceg igazgató részletes adatokat ismertetett a 2026-os szezon alakulásáról, különös tekintettel a magyar piacra. A 2026-os idegen forgalmi szezon kiemelkedően alakult Horvátország számára. Az e-vizitor rendszer április 25-éig rögzített adatai szerint az ország 2 millió vendégérkezést és 5,5 millió vendégészakát könyvelhetett el az előző év 4 hónapjában, ami az érkezések tekintetében plusz 4%-os a vendégészakák esetében, plusz 2%-os növekedést jelent 2025-höz képest. A legnépszerűbb desztinációk közé Zágráb, Dubrovnik, Split és Rovinj tartoznak. A vezető küldőpiacok pedig Németország, Szlovénia és Ausztria. A magyar piac teljesítménye különösen figyelemre méltó az április 25-ig mért adatok szerint. 39 ezer magyar turista érkezett Horvátországba, akik összesen 110 ezer vendégészakát töltöttek el. Ez plusz 8%-os növekedést jelentett az érkezésének. Az érkezések és plusz 12%-os emelkedést a vendégészakák számában. A cikk nem írja, de hogyha jobban belegondolunk, valószínűleg aki tengerre vágyik, az Horvátországot választja közelségéből is adódóan. Most vissza zenékhez jön Gájer Bálint és a Kívánj 3-at.
1: Egy perc az

0: Bob Sinclair-től szólt a World Hold On. A következő órát pedig David Guettával és Sam Martinnal nyitjuk meg, Lovers on the Sun. Déltől egyik nem más lesz, mint a Best of 2014-es számok. David Guetta és Sam Martin kezdi meg, ebben az egy órában csak a 2014-es slágerek fognak szólni. Tartsatok velem délután is!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
6: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum átfogó elemzés nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Kiemelték, a tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben, és hogyan jutott el idáig.
8: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként. Tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezényüzemben kémű van, tehát mind a négy vezénylő, plusz még a külső üzemi villamos szolgálat is hozzám tartozik.
9: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
8: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolában. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
7: Az idei atomerőmű majálisan a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Német Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
10: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első fél időben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
7: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: Elérkeztünk a Best of órához, déltől egyig 2014-ből játszok jobbnál jobb slágereket. Itt lesz velünk Avicii, Ariana Grande, Calvin Harris, hogy magyarokat is mondjak, Well Hello Honey Beast és Bye Alex is itt lesz velünk. Kezdésnek pedig szóljon David Guetta és Sam Martintól a Lovers on the Sun.
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy-egy slágereivel.

Calvin Harris és John Newman-től szólt a legismertebb közös munkájuk a Blame, amely 2014-ben jelent meg Calvin Harris Motion című albumán. John Newman kereste meg Calvin Harris-t a Twitteren egy demóval. Newman írta a dalszöveget, Harris pedig köré építette a zenét. A dal hatalmas siker lett, többek között a brit slágerlista első helyéig jutott. A hozzákészült hivatalos videoklipet már több mint 900 milliószor nézték meg a YouTube-on. És hogyha 2014, akkor játszunk magyart is a Best of óránkba. A következő szám a Rakpart, a Well Hello formáció Flor Tomi és Diaz legelső, egyik legsikeresebb dala, amely 2014 júliusában jelent meg. A szám hatalmas áttörést hozott az együttesnek, azonnal az iTunes top listának élén nyitott, és a Hamas listáján is az első helyezést érte el. A dalszöveg egy átélt nyári szerelmet és a szabadságérzetet idézi fel, központi helyszíne a budapesti Rakpart. Éljük most mi is át ezt a korai nyári szabadságérzetet, és szóljon a Rakpart!

A Clean Bandit Rather Be című dala és Jazz Glini közreműködésével az egyik legsikeresebb brit elektronikus popdal szólt, amely jól beleillik a 2014-es Best of óránkban, hiszen ebben az évben jelent meg az együttes New Eyes című debütáló albumának negyedik kis lemezeként. A száma klasszikus zene, hegedű, cselló és a modern deep house dance pop különleges ötvözete 2014-ben elnyerte a legjobb dance felvételnek járó Grammy díjat is. Megjelenésekor rögtön az első helyen debütált az Egyesült Királyság kis lemez listáján, és 2014 egyik leggyorsabban fogyó dala volt. A Best of óránk megy tovább, a Hey Budapest by Alex egyik népszerű dala, amely eredetileg 2014-ben jelent meg. A dal a város éjszakai lüktetéséről, a neonfényekről és a körúti hangulatról szól. Egy könnyebb, fülbe mászó indie pop dal, amely később a by Alex és a Slab zenekar koncertjeinek is állandó elemévé vált. Szóljon a Hey Budapest! Hey Budapest.

0: A One Republic zárja a Best of óránkat, és a Love Runs Out. Egy órás hírek után pedig jövünk vissza az all-time slágerekkel.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. What you play?

0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 4-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. Újra megrendezték az Alzheimer kafét Pakson. Gólszáporos bajnokit nyert a PFC. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben, és hogyan jutott el idáig.
3: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként, tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezénylőteremben kívül van, tehát mind a négy vezénylő plusz még a külső üzemi villamos szolgálat is hozzám tartozik.
4: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
3: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolában. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
2: Az idei atomerőmű majálison a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Németh Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagytermében a Hello Demencia, Üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézményvezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az egyesület elnöke, Kávási Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
5: Mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk, különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részeg vezetésében és irányításában dolgozik, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesülnek, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye.
2: Bak Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
6: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, nem maradjunk egymagunk, hogy nem szabad bezárkózni, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó. Van érintett a családba, igen. Sajnos ő rajta már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak vele. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig. És én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek egy kicsit a megelőzés. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok. Van sok ismerős itt, itt megbeszéljük a dolgokat. Szeretek emberek között lenni.
2: Az Alzheimer Café Paks előadássorozat májusban folytatódik, és júniusban is lesz összejövetel. Az internet adta felületeken tájékoztatja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület a következő időpontról.
1: Paks FM hírek.
2: Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plusz keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balogh Ádám művelődési házba. Számos Tolna vármegyei helyszínen szerveznek véradásokat ezen a héten a szakemberek. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bölcskén az IKST-ben lesz véradás, majd délután fél kettőtől 4 óráig Madocsán a faluházban várják majd a véradókat. Szerdán Györkönyben a teleházban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között, csütörtökön délelőtt fél 11-től délután fél 6-ig Dunaföldváron a művelődési házban várják majd a véradókat. Végül pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját. Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal ezen a héten. A NAV ellenőrei május 4-e és 8-a között a zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik az üzletekben és a közterületen. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Faddon, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Iregszemcsén, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
7: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első fél időben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
2: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
9: Egy óra után vagyunk, így visszatérünk az all-time slágerekhez, hiszen az elmúlt egy órában best of óránk volt, 2014-ből játszottam slágereket. Most viszont visszatérünk, jön Dua Lipa is a Kiss and Make Up, utána kis programajánló és az időjárást is megnézzük, hogyan készüljünk például a holnapra.
1: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Május 5-én kedden színház lesz Tolnán, az Emigránsok színjátékot lehet megtekinteni. Pakson előadás lesz május 5-én kedden író-olvasó találkozó Zsufa Tündével. Kedden 17 órától Pakson a Csengédénes Kulturális Központ könyvtárában. Szekszárdon kedden május 5-én színház lesz Jó estét nyár, Jó estét szerelem musical egy huligánról. Kedden 19 órától a Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében. Szekszárdon kiállítás is lesz kedden. Színes tintáim Nemessány Gyöngyi képzőművészeti kiállítása nyitja meg a kapuit 17 óra 30-tól a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériáján. Május 6-án szerdán beugrót rendeznek, improvizációs színház 19 órától a Csengédénes Kulturális Központban, aki most beugrik, az Janklovics Péter lesz.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: A mai nap folyamán délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden nyugat felől már vastagabb fátyolfelhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, melyek szűrhetik a napsütést. Keleten estig ugyanakkor derült marad az ég, esni ezen a napon sem fog. Élénk az ország északnyugati harmadán esős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tág határok 3 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, majd délután a legmelegebb órákban 24 és 29 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

az Amigótól szólt a Love Story. Pakson pedig az árok utcánál elhagytak egy kulcsot, egy kulcscsomót, hogyha valaki esetleg ott a környéken megtalálná, azt kérem jelezze, esetleg hozza be a stúdióba, a Kereszt utcába, és vagy hívja a 75-ös 510-818-as számot. Még egyszer egy kulcsot keresünk Pakson az árok utca környékén. Nem sokára pedig folytatjuk Tom Greenennel és a Shadowboxing-nal.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok!

Gábri Pontival és a Dance Dance-el zárom a 2 órát. Köszönöm, hogy velem voltatok. Én elköszönök, az elmúlt pár óra műsorvezetője Strasser Ábner volt. A következő 4 órában pedig Levit hallhatjátok. Mindenkinek további jó rádiózást és kellemes napot. Sziasztok! Mindjárt

0: mindjárt folytatjuk a Fox FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton. Jól lehet, Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter korábban 5000 katona kivonását említette, Trump Floridában újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt, írja az Index. Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentés Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagy termében a Hello Demencia, Üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézményvezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk Egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az Egyesület elnöke, Kávási Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
5: Mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk, különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részeg vezetésében és irányításában dolgozik, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesül, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye.
4: Bak Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
6: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, ne maradjunk egymagunk, hogy nem szabad bezárkózni, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó. Van érintett a családba, igen. Sajnos rajta már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak velem. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig, és ez, én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek az egy kicsit a megelőzése. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok, van sok ismerős itt megbeszéljük a dolgokat, szeretek emberek között lenni.
4: Az Alzheimer Café Paks előadás sorozat májusban folytatódik, és júniusban is lesz összejövetel. Az internet adta felületeken tájékoztatja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület a következő időpontról. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A pontos idő 14 óra 5 perc, május 4-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek. Hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, szóval lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a verőfényes, szinte már nyárias május délutánon. Zenével kezdünk. Az idei Fever Dream című track következik Alex Warrant-tal. Let's go!
0: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Ártam, azt hallottátok? Ez volt a 2024-es I Like The Way You Kiss Me. Nos, május 4-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelágius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább zenékkel. Nyuka és Jason Derulo következik 2021-ből a Love Not War The Tampa Beat című track. Let's go!

Gwen Stefanit hallottátok, 2007-ből szólt a Four in the Morning. Nos, még két track következik, egy Mr. Belt-től, egy pedig a Pisti Estől, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán már jövök is vissza zenékkel, illetve hamisítatlan Pál Fikati féle sporttudósítás is következik, méghozzá a nemrég lezárult 3x3-as megyebajnokságról. De a szó most még Mr. Belté, It's Not Right, But It's Okay, ez következik 2024-ből.

0: FM slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Lezárult a 3x3-as megyebajnokság. Április utolsó hétvégén Pécsen a Rádgéber Akadémia kültéri pályáin rendezték meg a 3x3-as Baranya és Tolna vármegyei kosárlabda bajnokság szuperdöntőjét, melyen több paksi csapat is sikeresen szerepelt, és számos külön díj került az atomosokhoz. Az atomerőmű ESE női kosárlabda csapata harmadik lett a 3x3-as Baranya vármegyei bajnokságban. A szuperdöntőben is remekeltek a lányok, ott az első helyen végeztek. A szuperdöntőn körbeverés volt, a pontkülönbség döntött az atomos lányok javára. A győztes AS és csapat tagjai Szabó Petra, Benkő Réka, Kindli Szonya és Volonc Orsolya. Külön díjat kapott Szabó Petra, aki MVP lett, Kindli Szonya a legjobb tripla dobó, és ő bekerült a Dream Team csapatba is. Pálfi Katalin kolléganőnk a csapatkapitány Szabó Petrával beszélgetett, aki 7 éves kora óta kosárlabdázik.
2: Az atomerőmű ESE női 3x3-as kosárlabda csapata megnyerte az idei bajnokságot. Baranya megyében indultatok, beszélgető partnerem Szabó Petra, csapatkapitány. Hát Petra, ez meglepetés volt számotokra is, hogy rögtön újoncként ugye az első évben megnyertétek ezt a bajnokságot. Mennyire volt erős a mezőny, és mennyien voltatok?
3: Hát nagyon nagy meglepetés volt, nem számítottunk rá, mert nagyon erős a mezőny, rendkívül jó csapatok ellen játszunk minden hónapban, és nagyon nagy öröm számunkra is sikerült megnyerni a kupát.
2: Harmadikok lettetek ugye a bajnokságban, és a szuperdöntő az, ami múlt hétvégén Pécsett megrendezésre került. A szuperdöntőben hogy meneteltetek?
3: A szuperdöntőben először volt 2 győztes meccsünk, ami a legnehezebb meccsek voltak, és a harmadikban kaptunk ki, sajnos, viszont körbeverés alakult ki, és így nyertük meg a szuperkupát.
2: Szóval akkor pont különbséggel nyertétek meg tulajdonképpen magát a szuperdöntőt. Kik voltak a csapattársaid?
3: A csapattársaim Volonc Orsi, Benkő Réka, Kindl Szonya voltak.
2: Mindannyian, gondolom, kosaras múlttal rendelkeztek.
3: Igen, igen, mindannyian itt játszottak Pakson, kivéve Orsi, aki pedig Erdélyből csatlakozott hozzánk.
2: És hát külön díjat is elhoztatok, ami azért nagy dolog, mesélj erről valamit.
3: Igen, Szonya lett a bajnokságban a legjobb 3 pontos dobó, úgyhogy nagyon örültünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, és én lettem a döntőben az MVP.
2: Te egyébként mióta kosárlabdázol, tehát egész pici gyerekkorodtól kezdve?
3: Igen, 7 éves korom óta járok edzésre, és kosarazom. Heti 2-szer edzünk az AS-ban, hétfőn és szerdán, illetve mindenki még külön is edz. Én például futok, a lányok kondíznak, erőnléti edzéseket csinálunk, úgyhogy nagyon készülünk mindig a fordulókra. Igen, úgyhogy Szonyának a 3 pontosok edzésen is mindig nagyon mennek, és szerencsére a megmérettetésen is tudja ezt kamatoztatni.
2: És a csapattársaidnak, a többi tagjának mi az erőssége?
3: Réka rendkívül jó center munkát végez, tehát palánk alatt nagyon szépen védekezik, és nagyon jó a támadásban is. Orsi pedig rendkívül jól védekezik, nagyon szépen szervezi a játékot, és egy oszlopos tagja mind lelkiekben, mind pedig fizikálisan és taktikailag is a csapatnak.
2: És hát azért ne hagyjunk ki téged se, szóval neked mi az erősséged? Hát nem véletlenül lettél ugye MVP.
3: Hát én igyekszem a gyorsasággal, illetve én is igyekszem lelkiekben is támogatni a többieket, és lelkesíteni, és szurkolni, amikor csere vagyok. Szerintem ez is nagyon fontos. Illetve igyekszem a védekezésemmel hozzájárulni az eredményes meccshez.
1: Az ASE 3x3-as férfi kosárlabda csapata 2 bajnokságban is indult. A Tolna vármegyei bajnokság alapszakaszát a 3. helyen zárták, míg a Baranya vármegyei bajnokságban az elsők lettek. A Pécsen megrendezett szuperdöntőben a 2. helyen végeztek, csupán a Kozár Mislennyel nem bírtak. Külön díjat kapott Szalai Milán, aki a legjobb tripla dobó lett, míg Krasznai Iván bekerült a Dream Team csapatba. Csapattagok még Szántó Tamás, Vida Máté, Herman Péter, Lakatos Dávid és Túri Dávid csapatkapitány. Pálfi Katalin kolléganőnk Szalai Milánnal beszélgetett, aki idén újoncként lépett pályára a 3x3-ban és megnyerte a megyei tripla dobó versenyt.
2: Hogy élted meg te ezt az idei esztendőt? Hogy mind tetszett, és egyáltalán hogyan csapottál, hogyan kerültél ide a fiúkhoz a csapatba?
4: Hát ugye én jártam még így esti kosárokra, amióta már nem kosarozom sehol, mert ugye a játékkal való élvezet az nem szűnik meg attól függetlenül, hogy már nem vagyok NB1 A-ba vagy B-be, valami kellett, hogy megint ne csak edzéseken fogjam az ötös labdát, úgyhogy lejárkáltam ide még kosarazni, és ugye ott a srácok azoknak, hogy a fele az a jár. És akkor egész jól beilleszkedtem így a társaságba, úgy voltam vele, hogy talán beférek még ide. Igazából csak mondták, hogy szeretnék én, meg hát nyilván kihívás. 5 meccsen tudtam szerepelni Tolna meg Baranya kupával egybe, de tök jó volt, az egyik meccsen én lettem ugye az MVP-je, annak a fordulónak, akkor az egész Baranya kupának én lettem a legjobb 3-pontos dobója, de biciklizésen szállisten nem felejtettem el. Voltak nyilván könnyebb meccsek, nehezebbek, de minden fordulónál volt meglepetés, hogy azért akiket mondjuk megvertünk 15 ponttal, az a következő forduló lehet, hogy majdnem 1 ponttal megvert minket, szóval volt így azért druk meg azért teljesítés mindenképpen. Hát az reggeli kelések azok annyira nem tetszettek, mert ugye mindig utazni kellett, de azért itt azért hajtani kell 3 ellen. Úgyhogy ja, kemény volt, nagyon sok meccs, ahol nem volt cserénk, és csak 3-an toltuk le az egészet, mert ugye egy ember 4-en szokás elmenni egy fordulóra. De jó volt nagyon újra egy kicsit 47-es mezemet fölhúzni. Most jövőre megyek-e, az most majd eldől, mert azért alakultak nekem is a családdal kapcsolatos előrelépések, meg a munkán is nagyobb hangsúlyt fektetnek már rám, kicsit fáradtabb is vagyok. Az még ugye eldől, de ha rajtam múlik, én még szeretnék azért itt kosarazgatni. Uh-huh. A sem ezekbe. Mint a régi szép időben, csak kicsit óvatosabban.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Willy William és a 2015-ös Ego című track. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Tisza párt elnöke Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás, írja az MTI. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben és hogyan jutott el idáig.
5: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként. Tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezénylőteremben kémű van, tehát mind a négy vezénylő, plusz még a külső üzemvillamos szolgálat is hozzám tartozik.
6: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
5: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolában. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
4: Az idei atomerőmű majálison a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Németh Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
7: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játékkép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. Kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első fél időben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok, azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk, itt a végére azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
4: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
8: A pontos idő 15 óra 4 perc, május 4-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenékkel megyünk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Cyril kezdi be ezt az órát a 2025-ös Still Into You-val. Let's go!
3: És most egy újabb óra

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, egész állónap verőfényes napsütésben lehet részünk. Napos, nyárias, kissé szeles idő így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap ugyanilyen jó idő lesz, 26-27 fok lesz a napi csúcsőmérséklet, 5-én, azaz kedden. Úgy tűnik, hogy szerdával érkezik majd be egy különös váltás, amennyiben egy hidegfronti hatás némi zivatart sodor majd elibénk. A hőmérséklet nem fog nagyon lecsökkenni, úgy tűnik, hogy szerdán 26, csütörtökön pedig 25 fok várható, és legfeljebb csak 24 fokig fogunk lehűlni így a hét második felében, de ettől függetlenül csapadékot, zivataros időt ír szerdára is, csütörtökre is, azaz 6-ára és 7-ére is megállapítja az oldal, de ennyire még felesleges előre haladni, mert ott még nem tartunk, a mai nap még nagyon szárazon, csupán napsütéssel telik, és a holnapi napra is ugyanez lesz a jellemző, majd szerdától indulnak be a dolgok csapadékügyileg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 5-én 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában Színes tintáim címmel Nemessányi Gyöngyi képzőművészeti kiállításának megnyitója lesz. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Adorjáni Endre szobrászművész, közreműködnek Biaker Júlia, aki verset mond, Szabó Dóra Karola hegedűművész és Fejér Eleonóra fuvolaművész. A kiállítás május 31-éig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében, a megnyitóra pedig a belépés díjtalan. Május 12-én egy keddi napon 18 órától szintén Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás várja az érdeklődőket. Ezúttal Radics Tamás túravezető előadását hallgathatjátok meg Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, díjtalan belépés mellett. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 8-án, azaz pénteken lesz vetítés, három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bálnadal című animációs családi kalandfilm, 18 órától az Ördög Prádát visel második része következik, Meryl Streep-pel, Anne Hathaway-jel, Emily Blunt-tal és Stanley Tucci-val, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Mortal Kombat második része.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

No Wait hallottátok, ez volt a 2025-ös Red All About It. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes, nagyon-nagyon meleg, szinte nyárias májusi délutánnak a lendületét. Bluebird következik, a 2017-es Fresh. Let's go!

Last Frequencies-t hallottatok, ez volt a 2024-es Love is the Only Thing. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órán.

0: slágereiben.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára, de most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
7: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
6: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum átfogó elemzést nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe vesz a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Kiemelték, a tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba. Számos Tolna vármegyei helyszínen szerveznek véradásokat ezen a héten a szakemberek. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bölcskén az IKST-ben lesz véradás, majd délután fél kettőtől 4 óráig Madocsán a faluházban várják majd a véradókat. Szerdán Györkönyben a teleházban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között, csütörtökön délelőtt fél 11-től délután fél fél hatig Dunaföldváron a Művelődési Házban várják majd a véradókat. Végül pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátóközpontban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
8: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
9: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játékkép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első félidőben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok, azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
8: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
10: A pontos idő 16 óra 4 perc, május 4-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy azt beígérettem az előző óra végén, az első track joga Lloyd illeti meg, 2024-ben jön a The Way I Want It, de még ebben az órában hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Let's go!
0: És most! Egy

Ti ezt hallhatátok, ez volt a 2024-es Both. Nos, május 4-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Mónika, Flórián, Antónia, Bulcsú, László, Amália és Pelágius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Folytatjuk tovább zenékkel, Bao Anderson következik 2021-ből a New Way.

Ariana Grandét hallottátok, ez volt a 2024-es Yes and. Egy kis közérdekű információ következik. Szerdától hétfőig lesz a kötelező eboltás Pakson. Minden 3 hónapnál idősebb eb számára kötelező, és ennek elmulasztásáért 75 000 forint bírság is járhat. És már is mondom a helyszíneket és időpontokat, ahol az eboltást megejthetitek. Május 6-án, szerdán 9 és 11 óra között, illetve 14 óra és 17 óra között itt Pakson a Hősök terén. Május 7-én, csütörtökön, 9 és 12 óra között, illetve 14 és 17 óra között itt Pakson a PSE pályán. 8-án, pénteken 14 óra és 17 óra között Dunakövlődön. 9-én szombaton 9 és 12 óra között itt Pakson a PSE pályán. Szintén 9-én szombaton 14 órától 16 óráig Gyapán is meg lehet tenni ezt, és május 11-én, azaz hétfőn 16 órától 17 óráig Csámpán is lesz eboltás. Tehát még egyszer, a 3 hónapnál idősebb kutyák számára kötelező az eboltás, elmulasztásáért 75 000 forint bírság is járhat, úgyhogy azt tanácsolom, hogy csekkoljátok az időpontokat és menjetek el. Sam Smith következik a 2020-as Diamonds-al.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
2: Szevasztok, itt a Dr. Béres
3: és a Veréb Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zambogyi átdolgozásunk.
3: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Lehőcné Ari Ildikó, gyimesi és moldvai élményeim a népviselet és népzene nyomában címmel tartott bemutatóval egybekötött előadást élményeiből a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján nagyszámú közönségének. Az előadó elsősorban gyimesi és moldvai viseleteket, hangszereket hozott és mutatott be, hisz mintegy 10 évig járt Erdélybe ezekre a vidékekre. Magával ragadta a csángói élet, a szokások, a népviseletek, népi hangszerek, táncok. Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett Lehőcné Ari Ildikóval.
2: Sokban hasonlít ám ez a két viselet egymásra, a moldva és a gyimesi, csak abban különbözik, hogy a gyimesinek rövid inge van, és ahhoz van egy alsó szoknya, amit egy madzaggal összekötöz, még a moldvainak meg egybe van az ing az alsó szoknyával. De a többi az ugyanúgy katrince tartozik hozzá, a szoknya, meg egy bernyec az övvel, ott körbe fonják maguk körül, és van hozzá melyes, amit nekünk kecskebőrből csináltak, az egyik bácsi, aki ott lakott Barackosba, egy gyimes középlok mellett, és akkor mondta, hogy kilukadt, mikor megnyúzta a kecskét, de oda hímzés lett, és akkor nem látszik. Úgyhogy nagyon szép két melyes kaptunk.
3: Kik voltak azok, akik segítettek hát neked?
2: Pámer Ferencné és Kovács Istváni a másik, és akkor Kránk Réka meg énekkel jött, egy moldvai, meg egy gyimesi dalt adott elő.
3: És hát hoztál hangszereket, és igen. Mit kell ezekről tudni?
2: Hát elsősorban gyimesi szűkülővégű furuját hoztam, azon játszottam, ilyen moldvai és gyimesi dallamokat, egy mesével egybeszőve. Aztán hoztam tilinkót, ez már moldvára jellemző, azt is ugye a tavaszi havajgatás, megpróbáltam rajta eljátszani, és a kaval, az szintén moldvára jellemző, 5 lukú furuja, az pedig 3 táncot, a rókatánc, a seroma és az övest játszottam el. Eddig ilyen hangszerbemutatót tartottam, mindenfajta hangszert összegyűjtöttem, és akkor jártam itt az iskolákat vele. Aztán rájöttem, hogy van nekem viseletem is, ott volt a pincébe összegyűjtve, mondom, ezekkel valamit kéne kezdeni, és akkor gondoltam, hogy na, akkor ezt az élményemet, amikor oda jártam, hogy össze kéne foglalni, és akkor elmondani. Én nem gondoltam, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Csak azt gondoltam, hogy engem érdekelt, akkor lehet, hogy mást is, hogy nekem a nagy élményt nyújtott, és akkor azért gondoltam, hogy lehet, hogy másnak is. Gyerekeknél is azt figyeltem meg, hogy élvezték. Sokan ugyan se tudták, mi az a tilinkú, még a citerát se ismerték meg, és akkor jöttem rá, hogy hát itt még sok dolgom van ezen a téren.
3: Neked nagy szerelmed, ugye ez igen, a igen. Környék, és hát nagyon megragad az ottani kultúra, népviselet, népkultúra.
2: Igen. Hát mikor legelőször voltunk, azóta, ugye, vagy 10 évig jártunk oda rendszeresen, és nagyon megtetszett nekem az őszinte szeretetük, meg az, hogy igazán magyar vagyok, akkor jöttem rá, ott addig nem is értékeltem annyira, hanem ott, mikor azok a gyimesi emberek olyan szeretettel fogadtak, hogy magyarok vagyunk.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt a Coldplay és a 2024-es Feels Like I'm Falling in Love. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: hajszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton. Jól lehet, Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter korábban 5000 katona kivonását említette, Trump Floridában újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt, írja az Index. Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000 Németországban van. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentés Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben és hogyan jutott el idáig.
3: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként. Tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezénylőteremben kívül van, tehát mind a négy vezénylő plusz még a külső üzemvillamos szolgálat is hozzám tartozik.
4: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
3: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcába, a villamosenergiai szakközépiskolába, utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem, és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
2: Az idei atomerőmű majálisan a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Németh Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza. Számos Tolna vármegyei helyszínen szerveznek véradásokat ezen a héten a szakemberek. Ma Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bölcskén az IKST-ben lesz véradás, majd délután fél kettőtől 4 óráig Madocsán a faluházban várják majd a véradókat. Szerdán Györkönyben a teleházban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között, csütörtökön délelőtt fél 11-től délután fél 6-ig Dunaföldváron a művelődési házban várják majd a véradókat. Végül pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
5: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játékkép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első fél időben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok azok, amik kihoznak a sodromból, de ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
2: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
6: A pontos idő 17 óra 5 perc, május 4-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy az beígértem az előző óra végén, 2024-ben jön a Shut Up and Dance Sophie and the Giants-től. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: teljes zavartalan napsütésben volt részünk egész álló nap. Napos, nyárias, kissé szeles idő, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 5-e lesz, kedd, szintén 27 fok lesz a napi csúcshőmérséklet. Egy kicsit befelhősödik az idő, és úgy tűnik, hogy szerdán csütörtökön 6-án 7-én egy kis zivatart is kaphatunk a nyakunkba. Hidegfronti hatás fog érvényesülni ugyanis, és zivatarra figyelmeztet bennünket az oldal. De ettől függetlenül hőmérséklet ügyileg nem nagyon fogunk lemenni. 24 fokig hűlünk majd csak maximum péntekre írja ezt a 24 fokot, és szombaton is valószínű 24 fok lesz, de aztán már megyünk is vissza 26 fokig vasárnap, amikor is megint egy kis esőre figyelmeztet bennünket az oldal, és úgy tűnik, hogy a jövő héten lesz egy kicsit csapadékosabb napokban részünk, illetve egy kicsit, hát idézőjelben komolyabb visszahűlésben, mert jövő hétre se jelzi előre azért 22 foknál lejjebb a napi csúcshőmérsékletet, de ennyire még felesleges is előre szaladni, most még egy kicsit azért változékony lehet ez a dolog, ami ténynek tűnik, hogy a mai nap és a holnapi nap még szárazon, csapadék nélkül fog lezajlani, és nagyon-nagyon kellemes májusias időben, és szerdán és csütörtökön lehetséges, hogy elszórtan zivatarok jelentkeznek majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 5-én, kedden 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában Nemes Sányi Gyöngyi képzőművész kiállításának megnyitója lesz Színes Tintáim címmel. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Adorjáni Endre szobrászművész. Közre működik Bihaker Júlia, aki verset fog mondani, Szabó Dóra Karola hegedűművész és Fejér Eleonóra fuvola művész. A kiállítás május 31-ig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében, és a kiállításra díjtalan a belépés. Szintén Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében május 12-én, azaz kedden 18 órától ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás várja az érdeklődőket. Ezúttal Radics Tamás túravezető ad elő, Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, ami díjtalan belépés mellett megtekinthető. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 8-án, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Bálnadal című animációs családi kalandfilm, 18 órától az Ördög Pradát visel második része következik. Természetesen Meryl Streep-el, Anne Hathaway-el, Emily Blunt-tal és Stanley Tucci-val a főszerepekben. 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Mortal Kombat második része.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Jingle up.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

Ez volt Bruno Mars és az idei I Just Might. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes, szinte már nyárias májusi délutánnak a lendületét. Alexander Oscar és Sway következik a 2020-as Need to Know.

Katy Perry-t hallottátok, ez volt a 2024-es Lifetimes, és én ezzel a trekkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok!

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Tisza párt elnöke Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás, írja az MTI. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagy termében a Hello Demencia, Üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézményvezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk Egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az Egyesület elnöke Kávási Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk, különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részeg vezetésében és irányításában dolgozik, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban, azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban, vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesülnek, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye.
1: Bak Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
3: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, ne maradjunk egymagunk, hogy nem szabad bezárkózni, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó. Van érintett a családba, igen. Sajnos ő már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak vele. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig. És én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek az egy kicsit a megelőzése. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok. Van sok ismerős itt megbeszéljük a dolgokat, szeretek emberek között lenni.
1: Az Alzheimer Café Paks előadás sorozat májusban folytatódik, és júniusban is lesz összejövetel. Az internet adta felületeken tájékoztatja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület a következő időpontról. Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal ezen a héten. A NAV ellenőrei május 4-e és 8-a között a zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik az üzletekben és a közterületen. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Faddon, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Iregszemcsén, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum átfogó elemzést nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Kiemelték, a tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben és hogyan jutott el idáig.
5: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként. Tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezénylőterem a kémű van, tehát mind a négy vezénylő plusz még a külső üzemi villamos szolgálat is hozzám tartozik.
6: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
5: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes rangvétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolát. Utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
4: Az idei atomerőmű majálison a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Németh Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
7: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játék kép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első félidőben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok, azok, amik kihoznak a sodromból. De ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
4: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton. Jól lehet, Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter korábban 5000 katona kivonását említette, Trump Floridában újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt, írja az Index. Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000 Németországban van. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentés Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen. Áprilisban folytatódott az Alzheimer Café Paks program sorozat. Az idei első összejövetelen a Városháza nagy termében a Hello Demencia, Üdv a családban címmel tartott előadást Szabados Lezák Brigitta szociális szakember. A diplomás ápoló a Váci kórházban kezdte pályafutását, 10 éve a Váci Idősek Otthona és Klubja intézményvezetője, aki azt vallja, alapvetően az a jó, hogyha közösségben van egy idős ember. Az Alzheimer Café Paks rendezvényeit a Veled is törődünk Egyesület szervezi, már több mint 6 éve a város szociális szemléletének formálását, szociális érzékenyítést tűzte zászlajára. A legutóbbi előadás részleteiről az Egyesület elnöke, Kávási Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: Mindig a demencia kérdéskörét próbáljuk, különböző megvilágításból volt már, amikor jogi szemszögből, de volt, amikor abszolút orvosi, vagy akár pszichiátriai szemszögből. Most inkább gondozói szemszögből közelítettük meg. Egy olyan szociális szakembert hívtunk, aki hát lassan 40 éves tapasztalattal bír, részt vesz mind a demencia gondozó képzésben, illetve intézményvezetőként is egy olyan speciális demens részeg vezetésében és irányításában dolgozik, ami azt gondolom, hogy talán Magyarországon így a szakmaiságban azokban a módszertani, mondhatnám, hogy elvárásokban vagy inkább iránymutatásokban előjáró és példamutató, úgyhogy igyekezett nyilván tapasztalatairól és akár jó tanácsairól itt beszámolni, illetve azt a komoly szorongást, amellyel sokszor a családok szembesül, hogy ezt a nagyon nehéz témát is azért emészthetőbbé tegye.
1: Bak Jánosné rendszeresen jár az előadásokra, sok hasznos tanácsot hall.
3: Hát én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó volt, és sok hasznos dolgokat mondtak, amit igen, meg kell ragadni, és meg kellene csinálni, ugye? Hát például a mozgástól kezdve, hogy közösségben legyünk, ne maradjunk egymagunk, hogy nem szabad bezárkózni, meg hát ahogy mondták, a tánc is nagyon jó. Van érintett a családba, igen. Sajnos ő már nem tudunk segíteni, mert ő már nagyon demens, ő már otthonban van. Nagyon jó helyen van végül is, mert foglalkoznak vele. De próbáljuk ezt megelőzni, hogy mi talán ne jussunk el egészen odáig. És én ezért jövök az előadásokra, ezt meg tudjam hallgatni, hogy mi ennek az egy kicsit a megelőzése. Hát még úgy érzem, hogy problémám nincsen, még agyilag jól vagyok. Van sok ismerős itt megbeszéljük a dolgokat. Szeretek emberek között lenni.
1: Az Alzheimer Café Paks előadássorozat májusban folytatódik, és júniusban is lesz összejövetel. Az internet adta felületeken tájékoztatja az érdeklődőket a Veled is törődünk Egyesület a következő időpontról. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során 2 pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a 2 közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Ez még mindig a Szabadpéntek
2: és Strasser.
1: Ami csütörtök, tényleg. Jó, elfelejtettem.
3: Jó,
2: most mondják.
1: Most csütörtöket mondok. Strasser Tamással és Heringes Anitával, Paksváros polgármesterével beszélgetünk a közélet történéseiről. És akkor folytassuk onnan, hogy szolidaritási adó. Hogy ugye több önkormányzat bejelentette, hogy nem fizetik be a kormányváltást követően, vagy illetve a választást követően bejelentette. Paks, hogy áll ezzel a történetet?
4: Én is rögtön olvastam a bejelentéseket, és nyilván először bennem is megszólalt a forradal, mert hogy nem fizetünk. Aztán nyilván elkezdtük átbeszélni a polgármester urakkal és jegyzőasszonyjal, hogy ilyenkor jogszabályoknak való megfeleltetése, meg úgy egyáltalán mi a jó megoldás. És ha én tényleg abba hiszek, hogy a szabályokat és a törvényeket be kell tartani, akkor hogyha az a törvény, hogy ezt be kell fizetni, akkor nem szeretnék törvénysértő lenni. És igen, mi egy ideálisabb helyzetben vagyunk, mint a többi település, akik bejelentették, hogy nem fizetik be, mert ők azért nem fizetnek, mert fizetésképtelenné váltak volna. Igen, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez nálunk nem áll fenn. És miután nem áll fenn az, hogy fizetésképtelenné válnánk, hogyha befizetjük, így én azt gondoltam, hogy a törvényeket be kell tartani, és ha az a törvény, hogy ezt be kell fizetni, akkor befizetjük, viszont ha másoknak is eltekintenek a befizetéstől, akkor egy jogállamban mi is visszakapnánk az összeget. Így nyugodtan hátradőltem, és azt mondtam, hogy ez nekem morálisan és minden szempontból így megfelel.
2: És ennek van kamat oldala? Most bocsánat érte, csak úgy hirtem, mert ugye az, hogy visszafizetik, az rendben van. Tehát, hogyha csökken a értéke, akkor nyilván mindenki csökken jó eséllyel. Csak hogy mondjuk például itt, hogy mit tudom én, van-e ennek jelentősége, van mondjuk, hogy kamat kiesés, most mondtam valamit.
4: Nyilván ilyenkor lehet kezdeni ezzel jogászkodni, de én inkább arra vinném ezt a gondolatmenetet, hogy a szolidaritási adót és a versenyképes járásokat, ahogy jó párszor elmondtam, újra kell gondolni. Versenyképes járásokat meg kell szüntetni, mert ennek így semmi, de semmi értelme nincsen.
2: Hát nem kéne megszüntetni a versenyképeseket, csak jó lenne, ha versenyképesek lennének.
4: Az a program, ami a versenyképes járások program, azt szerintem meg kell szünteni. A szolidaritási adót meg újra kell gondolni. Jó, hát mert hogy egy... a járásban, ugye, hogy én mindig elmondom, mi nagyon sok minden látjuk a környező településeket, és hogyha megszabják mondjuk azt, hogy mit kell olyan feladatokra fordítanunk, ami a járást is segíti, akkor én igen, még több forrást tudok az egészségügyi ellátásra biztosítani, hogy még magasabb színvonalú egészségügyi ellátást tudjak adni a Duna ezen oldalán és a másik oldalán lakóknak is, mert a híd ebből a szempontból most sokat könnyít abban, hogy segíteni tudjuk az egészségügyi ellátását akár Kalocsának is. Tehát, hogy ezért nagyon sok mindenben újra kell ezeket a kérdéseket gondolni, és Paks városának nagyon-nagyon jelentős forrásokra van ahhoz szüksége, de ezt is jó párszor elmondtam, hogy közműveinkben, az úthálózatunkban, a városunk fejlesztésében fel tudjunk készülni akár egy megnövekedett lakosságra, de egyre jobban azt is meg kell fogalmaznunk, hogy a vízi közműhálózatunkban nem csak a megnövekedett, hanem a most itt élő lakosság a ellátás biztonságát szem előtt tartva, és nagyon-nagyon jelentős összegekre van szükségünk.
1: Az egészen biztos. Egyébként nem kell egyetértened, csak én így megjegyzem mellékesen, hogy szerintem ez az egész versenyképes járások program a választási kampánynak volt a része, és
2: hogy nyitott kapukat dönget, hogyha be akarja csukni. Viszont arról nem vagyok be biztos.
4: Egyetlen egy dolog, amit nagyon jól esett polgármestertársaimtól a versenyképes járások utolsó átadásánál, hogy jó pár polgármester utána odajött kezet fogni, és megköszönte Paks városának, hogy ez a forrás náluk landolhatott, és hogy ők szép dolgokat csinálhassanak belőle.
1: Bocsánat.
4: És ez azért jól esik.
1: Tamás, most egy picit még tarts magadban, de ne felejtsd el, hogy mit akarsz kérdezni. Még annyit azért itt a fizetésképtelenné válás kapcsán, hagyd kérdezzek meg, te, mint polgármester, ezt hogy látod? Ugye magát ezt az összeget, ezt a korábbi befizetett, illetve a tervezett adó és a ténylegesen befizetett adó alapján lett ugye meghatározva. Az hogy lehet, hogy egy település az fizetésképtelenné válik, mert az én logikámmal, de lehet, hogy csak ilyen rossz logikával gondolkodok, és te, mint polgármester, ezt jobban látod, hogy, hogy én akkor úgy tervezek, hogy eleve tervezek egy összeggel, amire, amit majd be kell fizetnem, és azt inkább túltervezem, mint hogy nem, és nem kezdek el arra elkölteni idézőjelbe pénzeket. Nem tudom, hogy
4: ugye a kötelező feladatainkra kapunk csak állami forrást. Miből van egy önkormányzatnak pénze? Adóból, meg az állami támogatásból. Semmi más forrása igazán. Nagyobb jelentőségű nincs. Nyilván prelátus bérleti díjból van, de hogy ezek nem azok az összegek, ami mondjuk egy költségvetést mondjuk Pakson nagy mértékben befolyásolnának. De miután a kötelező feladatokra sem kapjuk meg azt a forrást, ami elég lenne azoknak a ellátásához, és akkor még van az önként vállalt feladataink, ami például a múzeum kérdése, a művelődési az ilyen színvonalú működtetése, a könyvtár ilyen színvonalú működtetése, ami azt gondolom, hogy egy városi léthez kell, hogy hozzájáruljon, és egy városban ezeknek lenniük kell. És Pakson azért számos ilyen van, amit mi nem kötelezően ellátott feladatként látunk el, hanem önként vállalt feladatok. Ha ezeket mindet forrásból, a saját forrásainkból, tehát az adóbevételeinkből kell tudjuk biztosítani, akkor ha kátyusabbá válnak az utak egy évben, mint amivel számol egy másik település, mondom, nálunk szerencsére ez kevéssé áll fenn, akkor őt meg tudja billenteni a költségvetését. Aha. És akkor igen, el tud sajnos jutni addig a pontig, hogy ha ezt befizetik, akkor nem fog tudni bért fizetni. Mert hogy ugyanolyan, mint egy családi ház, meg egy családi kassa, jönnek azok a hirtelen és előre nem számítható költségek, amiket kell tudjál finanszírozni, de hogyha nincs hova nyúljál, akkor igen, ez meg tudja billenteni az előzetesen tervezett költségvetésedet.
2: Uh-huh. Itt beszélünk arról, hogy megszüntetni mondjuk ezt a programot, stb., de igazából ugye én amennyire emlékszem, bár elég kevés szakpolitikai kérdés volt, arról volt szó, hogy az önkormányzatok reputációját vagy finanszírozását egy kicsit helyreállítják, viszont Magyarországon állandóan napirenden van egy full közigazgatási átalakítás, mert azért érezzük, hogy hatékonyabban kéne dolgozni, ezért már sokszor kaptam, de hogy szolgáltató államot kellene működtetni, hogy ezekben a kérdések is adott esetben a jövőben eldőlhetnek. Nem a te tisztelt, hogy erre most válaszoljál, de nyilván miközben mondjuk, hogy mondjuk ez a program lekerüljön, lehet, hogy egy csomó mást kapunk a nyakunkba.
4: Szerintem ezt az egész rendszer átalakítást úgy kell most végigcsinálni, hogy egyeztetve a polgármesterekkel, mert szerintem számos olyan ötletet, javaslatot tudunk elmondani, mivel hatékonyabbá lehet tenni az önkormányzatiságot, és akár demokratikusabbá is, amit érdemes beépíteni egy átalakításba. És igen, beszélnünk kell a szolidaritási adóról, beszélnünk kell az összes minket sújtó problémáról, beszélni kell az iskoláinkról. Ugye az a kampányidőszakban téma volt, hogy az iskolákat akár az önkormányzatok visszakaphatják, ha kérik. Nyilván, ha az a kérdés, hogy jobb helyen van-e az önkormányzatnál az iskoláink, akkor igen, de ha nem kapunk hozzá forrást, akkor nem fogjuk tudni ellátni, még mi sem, Paks. Hiszen annyit romlott az iskoláink állapota, hogy ma több évet kéne tudjunk bepótolni, úgyhogy ahhoz, ha a forrás biztosítva lesz mondjuk egy ilyen feladathoz, akkor Paks nyilván jelentkezni fog, de ez minden forrás kérdése. Hogy nyilván az ember nagyon szeretné a saját iskoláit visszakapni, de azt csak racionálisan és számtanilag alátámasztva szabad elfogadni.
2: De te közben egyébként kistérségi
4: központ
2: és vezető is vagy, és félig meddig az iskolák már, hát hogy is mondjam, legalábbis kis települési iskolák már, vagy a gyerekek már nálunk sokan vannak, igen. Vagy tehát te hogyan látod például, hogy adott esetben a kistérségi logika, mert ugye ismered a szomszéd településeknek is a problémáját, ők mondjuk nem a szolidaritási adóval, hanem esetleg, ha szerencséjük van, akkor a másik oldalán jutnak belőle, mint a versenyképes járásoknál, hogy te hogyan látod, hogy ezt hogyan lehet például, lehet-e összeegyeztetni és úgy megoldani, hogy mindenki jól járjon, tehát mondjuk legalábbis a lakosság nagy része.
4: Szerintem ebben nagy a felelőssége egy ilyen városnak, aki járási központként üzemel, hogy ezekben is egy magasabb színvonalú ellátást tudjon nyújtani, és igen, a kistelepülésen élők is tudják azt választani, hogy akkor az ő gyermekük mondjuk Paksra járjon iskolába, egy specifikáltabb iskolába, akár több nyelvet tanulhasson, akár jobb eszközökön tanulhasson, és igen, szerintem ehhez kell forrást teremteni, hogy jó körülmények közé tudjanak a gyerekeink járni, és amit már Paks mindenek előtt, még a választások előtt is bebizonyított, hogyha forrás van, akkor jó jobb egészségügyi ellátást lehet biztosítani, mert azért tényleg Pakson most szerintem az országban az egyik legjobb és legszertágazóbb egészségügyi ellátást tudjuk biztosítani. Nem tudnék még olyan települést mondani, aki orvosokat tudott az első fél évben 8-9-et hozni egy rendelőintézetbe, és velünk együtt szeretnének dolgozni, és ilyen kultúrát körülmények között. Tehát, hogy igen, nekünk ezek a járási központként a felelősségünk, hogy nem csak a saját lakosságunkat látjuk el, hanem a környező településeket is. És akkor igen, a polgármesterre társak is tudom, hogy ebben szolidálisak, és elmondják azt, hogy ők nagyon örülnek, hogy mondjuk ide járhatnak Paksra csomó ellátást megkapni.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Halott Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Én azt ígértem, hogy a holdingosítás vizsgálatával folytatjuk, de Tamás itt erősködött, hogy ő még szeretne egy kérdést feltenni az előző témával kapcsolatban, úgyhogy Tamás, tiéd a terep.
2: Csak annyi a kérdés, hogy említetted a 9 új orvost, mondtál fél év alatt, hogy én hallottam olyan visszhangokat, hogy egyesek szerint nehezen lesz ez fenntartható. Azon oknál fogva, mert a központi rendszer, az állam nem fogja jó néven venni, hogy olyan jó szakembereket sikerült elhozni, és magasabb bérért, mint amennyit mondjuk egy állami

0: kórházban, vagy akár annak a csúcsvezetésében lehet kapni.
1: Szerintem ez egy hihetetlen jó rendszernek tud az alapja lenni, hogy a járóbeteg ellátásban és az egynapos sebészetben ellátjuk azokat a betegeket, akik így nem kerülnek be a kórházi várólistákra, hanem már mi itt a járóbetegben és az egynaposban ellátást tudunk nekik biztosítani, nem terhelődik túl a kórház, és azért abba állapodjunk meg, hogy az idejövő orvosaink egy része valószínűleg kiégés miatt otthagyta volna már a szakmát, ha nem tudna félállásban nálunk és félállásban a kórházban dolgozni. Tehát aki...
0: Tehát rehabilitációs intézet is vagyunk egyben.
1: Teljesen más ugye azért az itteni feladat. És a körülmények is egy sokkal nyugodtabb környezetet tudnak biztosítani, mert hogy minden eszköz biztosít Paksvárosa és a gyógyászati központ a kezük alá. Éppen ezért szerintem aki ma átgondolja az egészségügyi ellátást, az abban hisz, hogy egy jól működő járóbeteg és egy nap, ellátás és egynapos sebészet, az egy jobb kórházi ellátást fog biztosítani, mert akkor a kórházban már csak az kerül, akinek tényleg arra van szüksége. És igen, ebben kell megerősítsük majd a kórházi ellátást, hogy ott kell sokkal több forrás biztosítani, és haza kell tudjunk csábítani orvosokat. De én ezért hiszek abba, hogy az jó, hogy mi megtettük az első lépést, és ezzel akár példát is tudunk mutatni.
2: Oké, na akkor most tovább a holdingosításra, mert hogy az önkormányzat döntött arról, hogy megvizsgáljátok, a képviselőtestület döntött arról, hogy megvizsgáljátok ennek a lehetőségét, és ettől tulajdonképpen gazdaságosabb, hatékonyabb működést reméltek. Most hagyd tegyem fel egy kicsit provokatíve ezt a kérdést, hogy ugye azt látjuk, vagy láttuk az elmúlt 16 évben, hogy mindenféle központosítási törekvés, lassabb ügymenetet, és tehát tulajdonképpen még mondhatjuk, hogy drágább államot is eredményezett, hiszen ha csak az oktatást nézzük, ahol egy klikket külön létrehoztak, aminek szintén az alkalmazottait fizettük, és közben pedig ugye mondjuk, amikor egy iskola felújításról volt szó, akkor hát rengeteg hónap eltelt, míg valami előrelépés történt. Szóval ugye most itt arról van szó, hogy egy holdingot létrehoznátok, annak van egy vezérigazgatója, és vannak szakmai vezetők, az önkormányzat jelenlegi cégeinek a szakmai vezetői, tehát ők is megmaradnak, de akkor lenne még plusz egy vezérigazgató, aki hát most csak hasamra ütök, de nyilván, hogyha így nagyjából a jelenlegi cégvezetőknek a jövedelmét nézzük, akkor az egy 15-20 millió forintos többlet kiadás, csak a bére mondjuk ennek a vezérigazgatónak, és akkor még ki tudja, hogy hány munkavállalója lesz. Hogy látod, hogy mi lehet, mégis hol lehetne spórolni?
1: Ugye először is Kazincbarcikán jártunk, ahol egy ilyen kis tanulmányúton, mert erre voltunk kíváncsiak, hogy nálunk a holding jól hogy működik, és sokkal hatékonyabb és gazdaságosabbá vált, amikor holdingé alakították a kazincbarcikai cégeket. És igen, ebben mindenkinek ez a feltételezése, hogy egy újabb szintet hoznánk be. Nem. Hanem én arra kértem most a leendő szerződött ügyvédirodát és könyvvizsgáló céget, hogy egy olyan típusú holdingot kezdjenek el megvizsgálni, hogy hatékonyabb és gyorsabb folyamatokat képes ellátni. Egy ilyen holdingot hozunk létre, ahol van egy vezérigazgató, nincs 3-4 gazdasági vezető, nincs 3-4 jogász ügyvédi szerződés, nincs 3-4 humános, hanem egy van mindenből, és az alatta levő szint az pedig már nem a mostani vezérigazgatók, hanem az ő alattuk lévő szakmai vezetés. A csoportvezetők, a területvezetők. Tehát egy ember irányítja a tetején, mellé csak és kizárólag egy ember megy be, így megszűnik csomó vezetői pozíció, és alatta pedig tényleg már csak a csoportvezetői és a szűk szakterületi vezetői réteg van. Tehát kikerül egy vezetői szint, és egy a tetejére bekerül. Ezt fogják most megvizsgálni, így ez sokkal, szemtanilag sokkal kevesebb vezetőt jelent, és ezt láttuk, hogy ez hatékonyabbá tette a működést Kazincbarcikán is. És tényleg most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez Pakson megvalósítható-e. Uh-huh. És úgy vagyunk vele, hogyha a jogászok és a könyvvizsgáló azt fogja kihozni nekünk, hogy Pakson ez nem megvalósítható, igen, akkor ezt el kell felejteni. De annyira jó példát láttunk Barcikán, hogy szerintem ennyit most megér, hogy ezt megvizsgáljuk. hogy miben tudunk racionalizálni. És igen, a DC-nél most ebben van egy teljes körű átvilágítás, gazdasági is, jogi is. Igen, ezt direkt a választások után indítottuk el, hogy még ha valakinek ilyen érzete lenne, akkor nem erülhessen fel, hogy ebben bármi politika lenne, mert tényleg annyira érzelmileg túlfűtöttek voltak az emberek, hogy már mindenben olyat láttak, ami nem úgy volt. És akkor csak annyi lesz a vége, hogy a DC lesz egy hatékonyabban működtethető cég, mert ezt mutatja ki mondjuk a könyvvizsgáló cég, akkor is már szerintem nyertünk. Ha pedig a holdinggal egy olcsóbb, hatékonyabb struktúrát tudunk kialakítani, akkor meg végképp nyertünk, úgyhogy most tényleg a vizsgálatok folynak.
2: És mi lesz azokkal a munkavállalókkal? Ugye most csak mondok egy példát, a Csengely Dénes Kulturális Központnak ott van helyben a könyvelése, tehát hogy nem kiszervezve van, hanem ott csinálják a munkatársak. Kiválóan egyébként, tehát mindig nagyon képben vannak, de hogyha ugye egy holdingon belül van egy olyan szervezeti egység, aki az összes cégnek ezt csinálja, úgyhogy egyébként hát azért a különböző cégek, tehát egy TV nagyon más, mint egy DC Dunacom ZRT, egy Csengely Dénes Kulturális Központ, tehát hogy lehet ezt egy tímnek ugyanazon a színvonalon csinálni, mint az, aki egyébként csak abban az egy témában van benne, de abban nagyon?
1: Ugye ezt kell megvizsgálni, hogy mely cégek illeszkednek bele egy ilyen holding struktúrába, és melyik, ami annyira más, hogy ezt ami szabad megpróbálni. A jogszabályok miatt például a gyógyászati központ nem bevonható egy ilyen holdingosításba, de például, ha létrejön egy holding, akkor a jogi szolgáltatást nyújthatja szolgáltatásként a holding, például a gyógyászati központnak. Tehát még ilyen jellegű szolgáltatások nyújtásával is tudunk egy kicsit spórolni. Mert ugye azért az akkor a rendszeren belül marad ugye a szolgáltatás vásárlása, és nem az van, hogy egy külső céget bízunk meg. Tehát én ezekben mindig hiszek, hogy ami belül marad, az spórolás. És igen, meg kell nézni, hogy melyeket érdemes bevonni, és melyeket egyáltalán nem érdemes bevonni. És akkor azt szerint kell eldöntenünk. De például Kazincz Barcikán a távfőcégtől a városüzemeltető cégen keresztül, az uszodást üzemeltető cégen keresztül minden cégüket bevonták ebbe. Aki a lakásokkal foglalkozik, tehát náluk erre külön-külön cégek voltak, és igen, őket most egybe gyúrták.
0: Nálunk milyen cégekről lehet egyáltalán szó, mert ugye a távfő az, ha jól sejtem, nem
1: az
0: a miénk? Igen, az uszoda, nem a, de majd a strandról beszélünk, de hogy akkor mi marad még, ami tényleg szóvá tehető, és nyilván ez egy kicsit előre futott, de nyilván az egy nagyon nagy kérdés, amit a Gabi mondott, nem ebből az aspektusból, de nyilván egy ilyen holdingnál könnyen lehet az, hogy ha van egy nagyon nagy, akkor az a többit elnyomja, és mondjuk a holding vezérigazgatójának a fókuszában mégiscsak az szerepe, és mondjuk a többiek azok ennek akár kárvalottai is lehetnek, amit vagy kimutat egyébként egy ilyen szakmai, mert ugye ez is személyéni függő lesz a dolog szempontjából, de Pareto alapján ez teljesen logikus lehetne. Mi milyen cégekről, vagy miről gondolkodunk egyébként, ami adott esetben ez járható utat feltételezne, mert egy cégei
1: Nél. Összes cégünket most beraktuk a kalapba, és azt kértük, hogy azt nézzék meg, nem mi akarjuk behatárolni, azt nézzék meg, hogy mivel lehet jól működtetni. Ugye számos esetben már elindult ez a gondolkodásmód az előző ciklusokban is, de odáig senki nem jutott el, hogy ténylegesen megvizsgálja, hogy ez jobb vagy rosszabb út. És szerintem kell ilyenkor merésznek lenni, és odáig eljutni, hogy a vizsgálatot elmerem kezdeni, és igen, költök arra, hogy hatékonyabbá tegyem a működésünket. És igen, ha nem jó nekünk ez, akkor elköltöttünk egy nem olyan nagy összeget, de elköltöttünk pénzt, de akkor nyugodt vagyok, hogy nem lehetett volna jobbá vagy hatékonyabbá tenni ezzel a formával. Tehát szerintem ilyenkor kell merésznek lenni, és megnézni, és megvizsgáltatni.
2: Itt megint tartunk egy kis szünetet, lejárt itt az időnk, úgyhogy utána, még a zenék után visszajövünk, és kivesézzük akkor a városkártya témáját, arról mindenképpen beszéljünk, illetve a hivatali bezárásról is, mert hogy ma jött ki a hír, hogy 2 hétre bezár a hivatal, hogy ennek mi az oka, és akkor a strandról, amit már Tamás említett, arról is mindenképpen beszélünk.
3: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Heringes Anita polgármester asszonnyal, és folytassuk akkor onnan a mai nap híre, hogy bezár két hétre a hivatal technikai okok miatt, és azt írjátok a Paks közösségi oldalán, hogy az intézkedés elsődleges célja a hivatal köztisztviselői partnerei és ügyfelei, valamint az önkormányzati képviselők egészségének megóvása, továbbá vagyonvédelmi szempontból az esetleges közvetlen tűzveszély megelőzése. Mi történt?
2: A hivatal maga ugye csak az épület zár be. A hivatal dolgozói és jó magam is továbbra is dolgozni fogunk minden nap. A Csengi Dénes Kulturális Központ nagy klubjában és kis klubjában.
1: Open office lesz?
2: Open office-ban fogjuk kipróbálni a közös munkát, és meglátjuk, hogy egy összezárva nem csak egy épületben, hanem egy teremben milyen jó együtt lenni. Én remélem, hogy még jobban összekovácsolódik a csapat.
3: Pedig én azt hittem, hogy ez egy ilyen elterelő, hogy a vendégeink, ügyfeleink biztonsága véget, és akkor mindenki bejegyed, és akkor legalább van egy-két hét szünet, és az elmaradásokat be lehet fejezni.
2: Ugye a hét elején az egyik munkatársnőnknek az ujját megcsípte az egyik elektronikai eszköz. Ekkor kihívtuk a szakembereket, és méréseket végeztek a dugajokon, meg érintésvédelmi méréseket, tényleg ez nem az én szakterületem.
3: Még?
2: Nyilván ebben is megpróbálom kiképezni magam, de sosem fogom azt állítani, hogy értek hozzá, mert szerintem ezek azok, amit nem szabad tenni. De a tetejét karcolgatni fogom.
3: Az áram nem vicc.
2: Igen, ezt Paksa meg végképp tudjuk.
3: Így.
2: Éppen ezért ugye érintésvédelmi szakembert hívtunk, és villamossági céget is kihívtunk, hogy nézzék meg és vizsgálják meg az épületünket. És miután egyikünk sem szeretne senkinek az életével sem játszani, meg nem szeretnénk, hogy bárkinek bármi problémája legyen, így jegyzőasszonnyal közösen azt a döntést hoztuk meg, hogy mielőtt bármiféle komolyabb probléma történne, azelőtt most akkor teljes körűen átvizsgáltatjuk az épületet. Ugye ez egy 40 éves áramhálózat, ami bent van az épületünkben, aminek a dugajai egy része lett cserélve, de az egy csomó minden nincs kicserélve.
3: Ez még alumínium? Bocsánat.
2: Itt még alumínium majdnem minden, és az elmúlt időszakokban erre nem lett költve. Úgyhogy most két hétre bezárunk, egy jelentősebb összeget fogunk elkölteni rá, de érintésvédelmileg rendbe tudjuk hozni az épületet. Nem tudjuk újra húzalozni.
3: Na ez lett volna a kérdésem.
2: Az két hét alatt lehetetlen, tehát azt tudom mondani, hogy még most már mondhatom, a Pavil is bár mindenre képes, és nagyon-nagyon jól felkészült cég, de szerintem ezt még ők se vállalnák, hogy két hét alatt újra húzalozzák az épületet.
3: Hát akkor
2: de
3: mikor kell
2: ez
3: majd?
2: Is csodálatos és gyönyörű teljesítmény, és itt is szeretném megköszönni a Pavil munkatársainak leendő munkáját, mert jönnek és azonnal segítenek, amikor mi jeleztük, hogy gond van és szükségünk van rá, és hétfőn már felvonulnak és megkezdik a munkát. Ami azt gondolom, hogy egy igazi lokálpatriotizmus, vagy ők is érzik, hogy ebben nagy segítségünkre tudnak lenni.
1: Egyébként most azért elgondolkodtam azon a tényen, hogy amikor fel lett újítva kívülről ez az épület, hogy akkor vajon volt-e olyan döntési helyzet, hogy jó, most akkor a belső villamosságnak álljunk-e neki, esetleg belül csináljuk meg, vagy kívülről, de ugye kívülről jobban látszik, hogy valami történt, miközben lehet, hogy egyébként olyan technikai háttér van, amit meg már rég az emberek egészsége érdekében ki kell lett volna cserélni. Szóval, hát azért ez nem tudom, hogy mulasztás vagy nem.
3: Bele sem merek abba gondolni, hogy egy több 10-100 milliárdos pályázatunk megy, és akkor hirtelen, amikor benne a fax, már nem az megy, az e-mail vagy a aláírás, akkor egyszerűen elmegy az áram.
1: De most nem csak ez, hanem tényleg az, hogyha meg valakit áramütés ér adott esetben,
3: ja, hát
1: és kicsit eszembe jutott a Deák Ferenc Általános Iskola homlokzat felújítása, amit lehetett látni a képeken, hogy a homlokzat fel lett újítva, hogy elmondhassuk a választópolgárnak, hogy mi bizony már egy csomó mindent megtettünk, és átadtuk, és szalagot vágtunk, de közben meg a hátsó front az teljesen le volt ugyanúgy pukkanva. Szóval nem tudom, ezt így csak úgy jó, zárójelbe tettem
3: jó,
1: ezt a megjegyzést.
3: De jó, front mellett lesz nagyobb kedvünk a hátsót is megcsinálni.
2: Én picit abban reménykedem, hogy a döntések az szerint születtek meg az elmúlt időszakban, hogy a hivatalra és a városházára kevésbé akartak költeni, mert inkább költöttek nagyobb beruházásokra a városba. Most már égető a probléma, és én ennyit mondtam a képviselőtársaknak, hogy nem szabad mostantól szemérmesnek lennünk semmi olyan kérdésbe, ami a városháza épületét érinti, mert az valahol az arcunk, és amikor mondjuk egy földszint felújítását terveztettük most meg, mert azt mondtuk, hogy sem az esküvők, sem a képviselőtestületi ülés, sem semminek nem felel már meg az épület, és megláttuk a tervezés végén, hogy milyen számok jöhetnek, akkor egy picit mindegyikünk elgondolja, hogy szabad ennyit költeni a hivatal épületére. És én pont most fogalmaztam meg, hogy igen, szabad. Mert ezt nem lehet csinálni így, hogy a közös épületeinkre nem költünk pénzt, és akkor elmaradnak ilyen beruházások, mint az áramhálózatnak a cseréje, és igen, a földszintnek is mi hamarabb neki kell állnunk, mert egyrészt egy új rendezvény helyszínt tudunk ezzel biztosítani számos civil szervezetnek, amatőr színpadi csoportoknak, zenekaroknak, mert egy olyan teret tudunk kialakítani, ami minden szempontból alakítható lehet, bérelhető lehet, és technikában már adott lesz.
1: Ez a hivatalban?
2: Igen, ezt a földszinten a tervezők most egy olyan teret alakítottak ki, ahol a falak mozgathatók, beépített technikával rendelkeznénk, és tényleg kulturált körülmények között lehetne esküvőt tartani, képviselőtestületi ülést, akár egy színházi előadást kisebb létszámmal, egy komoly zenei előadást, tehát hogy tényleg egy nagyon kulturált alsó teret tudnánk kialakítani, és egy nagyon kultúrát ügyfélteret, mert ugye a legtöbben, amikor belépnek a hivatal épületébe, akkor az első, amit meglátnak, azok a mosdók, amire az építészmérnök úr is felhívta a figyelmet, hogy ez nem biztos, hogy a legelőnyösebb dolog, amikor a épületbe belépve a mosdóajtó az, ami rögtön látható.
1: De
3: hogy valaki ott is csak azért megy?
2: Egy gyerekbarátabb, családbarátabb ügyféltér lenne kialakítva, ahol sokkal könnyebben tudják a lakosok elérni az ügyfélszolgálati irodáinkat.
3: Tehát, ha jól értem, a mozgatható falak mellett, akkor lehet, hogy lesz egyszerre testületi ülés és lakodalom a másik oldalon.
2: Bármi
3: megtörténhet,
2: ugye nekem nagy álmom, hogy egyszer egy esküvőt én vezényelhessek le, mert ugye polgármesterként erre van lehetőség.
3: Mi akadálya volt eddig?
2: Hát, hogy valaki felkérjen rá.
3: Ja, várjatok, akkor ezt még egyszer
1: megjelent,
3: akkor igen, tehát, hogy itt most felhívás, azokat a kedves pároknak a jelentkezését várjuk, akik szeretnék, hogyha a polgármester asszony adná őket össze.
2: Ez olyan jó érzés lehet, és nyilván...
3: Hát jó, de nem tudták, hogy van egy ilyen perverziód már, bocsánat. A másik kérdés, hogy akkor ezek szerint az új városközpontról lemondtunk?
2: Ugye az új városközpont most ugye éppen a település képet próbáljuk meg átalakítani, és igen, újra kell gondoljunk az új városközpont koncepciót. Én azt hiszem, hogy ennyi forrást az államtól soha nem fogunk kapni, hogy egy új városközpontot lehessen kialakítani. Amit oda terveztek, azokból számos dologról már bebizonyosodott, hogy nem fog oda beköltözni. Ezért újra kell gondolnunk az egész konzervgyár területét, hogy mit szeretnénk oda, és újra kell szabályozzuk, ennek a folyamata éppen zajlik.
1: Na majd akkor erről, ha legközelebb jössz, mindenképpen beszélünk. Még van egy kis időnk, csak nem akartam nagyon eltérni. Igen, a strand és a városkártya, ez a két kérdéskör még van, és van rá egy körülbelül olyan 6 percünk.
2: És ilyenkor jó érzés, hogy így belegondolok, hogy akkor tényleg nem vagyunk tétlenek, mert annyi témában tudunk fejlesztésekről beszélni, ami szerintem egy hihetetlen jó dolog.
1: Abszolút, hát akkor kezdjük a stranddal, ha már itt az ilyen felújításokról volt szó az imént is, akkor mi a helyzet most a strand beruházással, hogy áll?
2: Ugye folyik a beruházás, és közben készítjük fel a strand másik két medencéjét a nagy medencén kívül a szezonra. De ennek a munkálatai már elindultak, ugye ezt már be is jelentettem, hogy miután kiderült az, hogy az összefolyók külön lettek betonozva a medence testtől, ezért ezek megtöredeztek, és már nem alkalmasak arra, ami a feladatuk lett volna, ezért azokból újat kell gyártatni, innentől kezdve viszont meghosszabbodott a folyamat, ami alatt elvégezhető a nagy medence felújítása, mert ugye ugye a szezon nyitás előtt 30 nappal kell vízmintát venni a medencéből, ahhoz, hogy el tudjon indulni a szezon nyitáskor egy medence. Ugye ezt látjuk, hogy ez itt lassan május elején, akkor már kész kéne legyünk.
4: Holnap.
2: Ezért a felújítást végzőnek is jeleztük, hogy akkor természetesen elfogadjuk, mert nem tudunk más tenni, hogy megváltoztak a műszaki adottságok, úgyhogy megyünk előre szépen, és jövőre lesz nagy medencénk, de akkor legalább minden szempontból nem kapkodva történt meg, és nem kihagyva lépéseket ez a felújítás.
3: Viszont 9 hónapig lesz nyitva, hogy az előző 2 évet betudjuk.
2: Hát ha az időjárás engedi, akkor bármire nyitottak vagyunk, de azért azt gondolom, hogy sem pingvineket, sem eszkimókat nem akarunk nevelni gyermekeinkből és párjainkból, úgy meg nagyon nehéz lenne a medence.
1: Erre egyébként azt mondom, hogy nekem az egyik nővérem Finnországban él, és ott 17 fokban kint szabad strandon. Igen, tehát hogy azért ebben mi vagyunk egy picit ilyen, a paksiak is, szerintem mi a Tamással járunk ugye úszni a nagy medencébe, úgyhogy mi vagyunk azok, akiknek nagyon hiányzik ez a nagy medence. De hogy azt látom, hogy 30 fok alatt nem jön ki sok ember, 28 fokban pedig egyébként ugyanolyan jó a víz, és értem én, hogy napozni szeretne valaki, de hát egy kis mozgását.
3: A legjobb, amikor párolog, érted? És senki nincs az egy. Akkora úrnak érzem magam.
1: Igen, igen.
2: Én ez a típus vagyok, mint ti, hogy nekem mindegy lenne, tehát én 20 foktól szerintem szívbaj nélkül mennék, hogyha egy kicsivel hát legalább 1 fokon van a medence vize és a hőmérséklet, akkor engem már ki lehet csábítani. De
1: simán,
2: hát azért
1: jó.
2: Az emberek nagy része nem
1: ilyen. Nem ilyen, hozzá. Nem ilyen, igen. Na, akkor még egy kicsit a felújítás, vagy az ilyen beruházásoknál maradva, egy napos sebészetünk az. Mikor lesz, hogy áll?
2: Ugye ott várjuk most a NEAK döntés, ugye áprilisra ígérték, egyre még nem született meg a NEAK döntése azzal kapcsolatban, hogy akkor a finanszírozást biztosítják nekünk.
3: Akkor van még egy órájuk, nem? Mert munkaidő mindjárt vége.
2: Hát mi nagyon várjuk a döntést, mert hogy én tényleg nem látom azt, hogy erre nemet lehet mondani. Hogy egy város azt mondja, hogy orvosaink vannak, eszközeink vannak, ami nincs, megvesszük. Átalakítjuk az épületet, megvásároljuk a CT-t, felkészítjük az egynapos sebészetre, technikában, eszközben is a teljes épületet. Egyet kérünk, hogy a működéshez a NEAK finanszírozást biztosítsátok. Szerintem ilyen még egy település nincsen. Szerintem erre csak igent lehet mondani. De nyilván akkor vagyunk felelősségteljesek, hogyha megvárjuk ezt a döntést, és nem a város költségvetésével próbáljuk meg az egészet lefinanszírozni, mert akkor a Jóisten pince sem lesz elég. Úgyhogy nagyon várjuk a döntést, mert a következő döntési lehetőség szeptemberben van. Ez is benne lesz a Cseh Tamáshoz menő kis pakkomba, hogy na ez az első, amivel most kell átlépjünk azon a küszöbön. Hogy meg kell szülessen a szakmai döntés, és szakmai döntés pedig szerintem nem kérdés. Orvosunk van, szakszemélyzetünk van, eszközeink vannak.
1: Most Tamáshoz fordulok, hogy fogadjunk abban, hogy mernek-e vajon az új kormány megalakulásáig dönteni, vagy ezt már hónapokkal elhúzza az új kormány alakítása. Én arra fogadnék az utóbbira, hogy ez hónapokig fog még itt húzódni, mert nem mernek dönteni a NEAK-nál.
3: Hát ugye ez nem most csak lehetne.
2: De ez nem csak ránk vonatkozik, tehát hogy ezt a támogatást.
3: Tehát van egy csomó ügy, folyamatban van, szerintem az élet zajlik, tehát ez...
1: Jó, hát azért tudjuk, hogy választások környékén az állami szféra az egy kicsit
3: már
1: lassabban szokott működni, mert mindenki azon remeg, hogy ha vajon dönt, akkor utána ezért ki fogják-e rúgni?
3: Hát most erre nem tudok mit mondani. Olyan megértő vagy.
1: Hát remélem, igen, hogy elmúlik.
3: Most szakmaiak megalapozott, vagy nem. Ha van egy rendes szamárvezetőjük, akkor tudják, hogy mi az, ami, és itt, ahogy elmondta a polgármester asszony, tehát ez egy tök logikus dolog lenne, és tehermentesítünk egy csomó más. Én mondjuk az egynapos nagyon nem értettem, hogy azt miért zártuk be, de mindegy.
1: Oké. Na, most akkor itt ezt a témát ezt lezárjuk, mert még egy utolsó témánk van, amire van nagyjából 2 percünk, ez pedig a városkártya. Ugye most jön a városnapja május 15-én és 16-án, és ez most ingyenes lesz a tavalyival ellentétben, de itt a városkártya összefüggésben van ezzel a kérdéssel. hogyan?
2: Igen, a reményeink az, hogyha minden jól megy, és semmilyen zökkenő nem jön, akkor a városkártya működni fog. A városkártya applikáció működni fog a város napjára már. Addigra szerződésekkel fogunk rendelkezni a paksi szolgáltató szektorral és vállalkozókkal, úgyhogy jövő héten én jó magam is elindulok szerződéseket kötni majd a paksi vállalkozókkal, megkérdezve, hogy ki mennyi százalékos kedvezményeket kíván a városkártya tulajdonosoknak biztosítani egyes szolgáltatásaiból, mert szerintem ebben nagyon sokat lehet segíteni a szolgáltató szektoron. Nagy molinókat fogunk kihelyezni, ahogy az applikáció él a városban, ahogy le lehet majd az applikációt tölteni, és ilyenkor szokták megkérdezni a régebb óta fiatalok, és akik nem használnak okostelefonokat, hogy ugye ránk nem gondoltatok, de mert hogy azoknak is szeretnénk biztosítani a kedvezményeket, akinek nincsen okostelefonja, vagy nem használ applikációkat, mert nekik egy matricát fogunk biztosítani, amivel ugyanolyan kóddal leolvasható lesz, ugyanolyan kedvezményeket fog tudni igénybe venni. Nyilván azért, mert az applikációt nem használja, kizárja magát így egy-két felületből, mert hogy a városkártya nem csak a kedvezményekről fog szólni, hanem hogyha bárki lát egy kátyút, egy elcsatangolt kutyát, egy illegális szemétkupacot, azt a térképen be fogja tudni nekünk jelenteni, beixelve, hogy hol látta, és mi azonnal fogunk tudni rá a megfelelő szakszemélyzetünk reagálni, és mindig értesíteni fogjuk azzal kapcsolatban is, hogy hol áll az ügy megoldásának folyamata. Erre is nagyon jó lesz. Tudunk majd közösségi kérdéseket is föltenni, hogy merre vigyük a várost, mire gondol, hogy mik lennének a fontos beruházások. Tehát ebben is lesz lehetőségünk előrelépni. Tehát ez az applikáció nagyon jó lesz, és remélem, hogy a város napján már mindenki le fogja tudni tölteni.
1: Na, akkor erről majd még a város napja előtt fogunk beszélni, viszont sajnos lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál nálunk, és kibeszéltük itt a hét történéseit, illetve a város és az ország történéseit, és akkor várunk majd vissza további részletekkel.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hajrá Magyarország, legyél egyre szabadabb, mert szerintem ez mindannyiunknak jobb lesz.
1: Azt hittem, azzal fogod zárni, hogy hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Az most egy jó végszó.
3: Hát, amikor te mondtad, hogy a hét törpe nem is volt szó, de történés. Úgyhogy ez most ilyen meglepetés felvezetők.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Tisza párt elnöke Facebook oldalán. A politikus hangsúlyozta, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás, írja az MTI. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plus keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba. Számos Tolna vármegyei helyszínen szerveznek véradásokat ezen a héten a szakemberek. Ma Szekszárdon a területi vérellátóközpontban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap délelőtt 10 órától délután fél egyig Bölcskén az IKST-ben lesz véradás, majd délután fél kettőtől 4 óráig Madocsán a faluházban várják majd a véradókat. Szerdán Györkönyben a teleházban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között, csütörtökön délelőtt fél 11-től délután fél 6-ig Dunaföldváron a művelődési házban várják majd a véradókat. Végül pénteken ismét Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját, valamint tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
2: Gratulálok a játékosainknak, mert a minőségben ekkora különbség nem is volt a játékkép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első félidőben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok azok, amik kihoznak a sodromból. De ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
1: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paks a Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Manás FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum átfogó elemzés nyújt a hazai és nemzetközi szabályozási környezetről, a járműállomány alakulásáról, valamint az elektromos közlekedés valós környezeti hatásairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Kiemelték, a tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autózás Magyarországon kedvező helyzetben van a régióban, ugyanakkor a további fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. Jelenleg ugyanis az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A szakmai anyag szerint a hosszú távon fenntartható fejlődést nem a támogatások nagysága, hanem azok célzottsága és hatékonysága határozza meg. Idén is átadták az atomerőműves igazgatósági nívódíjakat. A kitüntetéseket az MVM Paksi Atomerőmű ZRT hagyományosan az ASE sporttelepen megrendezett majális keretében adja át a vállalat azon dolgozói számára, akik teljesítményükkel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez. Az erről szóló emlékplakettet idén 39 dolgozónak nyújtotta át dr. Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója. A díjazottak közül Fejl Zoltán, az üzembiteli igazgatóság villamos üzembiteli osztályán villamos szolgálatvezető, aki arról beszélt rádiónknak, hogy jelenleg mi a feladata az erőműben és hogyan jutott el idáig.
2: Az aktuális üzemviteli feladatokat látjuk el műszakosként, tehát amikor például vasárnap éjszaka műszakban vagyunk, akkor én vagyok a szakmai vezetője a villamos üzemvitelnek. Ez a vezénylőteremben kémű van, tehát mind a négy vezénylő plusz még a külső üzemi villamos szolgálat is hozzám tartozik.
3: Hány éve dolgozol az atomerőműben?
2: Ez a 41. Hát én 85-ben kezdtem, mint villanyszerelő, és végigjártam az összes ranglétrát. Ugye a középiskolát végeztem az Üteg utcában, a villamosenergiai szakközépiskolába, utána kerültem ide, akkor utána két év után technikus minősítő vizsgát kellett tenni, és akkor 40 éves koromban elhatároztam, hogy most már nekem főiskolát kell végeznem, és akkor elkezdtem, és elvégeztem. Eddig még semmilyen díjazásban nem részesültem, de örültem neki.
1: Az idei atomerőmű majálison a 11-es labdarúgó verseny gyermek kategóriában Csankó Milán, a felnőtt kategóriában Németh Roland nyerte meg. A főzőverseny első helyezésért járó díjat pedig Varga János és csapata vihette haza. Lakossági fórumot tartanak a héten Faddon, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A fórum során két pályázati forrásokat nyert projekt megvalósításával kapcsolatosan egyeztet a lakossággal az önkormányzat. A Faddi strand kialakítása elnevezésű beruházás a TOP Plusz keretében nyert el forrásokat, a két közösségi tér kialakítása Faddon elnevezésű projekt pedig a versenyképes járások program keretében valósulhat meg. A beruházásokkal kapcsolatos lakossági fórumra várják a faddi lakosokat május 6-án szerdán délután 5 órára a Béri Balog Ádám művelődési házba. Ismét kiemelt ellenőrzéseket végez Tolna vármegyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal ezen a héten. A NAV ellenőrei május 4-e és 8-a között a zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik az üzletekben és a közterületen. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. A mai nap folyamán Faddon, holnap Bonyhádon, szerdán Dombováron, csütörtökön Irekszemcsén, pénteken pedig Pakson számíthatnak ellenőrzésekre az érintett vállalkozások. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolna vármegyében.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Hazai pályán játszott bajnoki tegnap délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat a DVSC együttesét fogadta a Fizliga 32. fordulójában. A gólzáporos mérkőzést végül a Paks nyerte 5-2-re. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban. A meccsen kívül a tavaszi szezont is értékelte röviden a paksi mester.
4: Gratulálok a játékosainknak, mert A minőségben ekkora különbség nem is volt a játékkép alapján a két csapat között, de hozzáállásban én azt gondolom, hogy kihoztuk magunkból, ami ma bennünk volt, és megérdemelten nyertünk. Az elmúlt 5-6 évben már megszoktam, hogy könnyen kapunk gólt, de tudunk azért helyzeteket kialakítani, meg fordítani is. A kapott gólok miatt annyira nem voltam ideges az első félidőben. Inkább a labdakezelések, a rossz passzok azok, amik kihoznak a sodromból. De ma ez se számított, hanem az a hozzáállás, amit a srácok kivittek a pályára, szerintem az rendben volt. Én azt gondolom, hogy nagyon hektikus volt ez a tavaszi szezon, rengeteg problémával küzdöttünk itt a végére, azért nagyjából kiegyenesedünk, viszonylag hullámzó a teljesítményünk, de ha idáig eljutottunk, akkor persze, hogy csalódás lenne, hogyha nem tudnánk ezt megtartani.
1: A PFC a győztes bajnoki után a tabella harmadik helyén áll 50 ponttal. A szezon utolsó mérkőzését a Paksa Diósgyőr ellen fogja megvívni május 16-án a DVTK otthonában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Össze

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Paks FM.
1: Összeköt.
2: Elindulok az utamra.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, Rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek.

0: Paks FM. Paks FM.
1: What?